0: vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Csak az elmúlt két hétben 5 cm tapadt a Balaton, ami a korábbi évek bőségéhez képest látványos és aggasztó hiány, számolt be a bama.hu. Tavaly ilyenkor még 70 cm-en állt a víztükör, jelenleg 42 cm. Bár a mostani csökkenés riasztó, az ezredforduló aszályos éveihez képest van még tartalék a mederben. A 2000-es évek elején feljegyzett történelmi, mindössze 23 cm-es mélypont után évekbe telt a tó természetes regenerálódása. Erős kritikákat váltott ki az interneten Selena Gomez meztelen napozása. A közzétett kép miatt sok rajongó háborog, mert szerintük nem illik Selena imázsába az ilyen fotó. Hamarosan kiderült, hogy nem önszántából jutott el az internetezőkhöz a kép, ugyanis azt a férje osztotta meg az énekesnő tudta nélkül. A fotón Selena Gomez egy jakton hasonfekve látható, amint éppen észreveszi a kamerát, és emiatt eltakarja az arcát.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. 6 pontból álló kérdés sort tett közzé a magyar kormánynak címezve a Független Benzinkutak Szövetsége, amelyben azt firtatja, hogy nem vallják be a vezető politikusok az üzemanyag magas árának valódi okait. A társaság a miniszterelnököt idézve azt írta, Magyar Péter azt ígérte, minden magyart képviselni fog a politikában, miközben több ezer magyar család benzinkutas vállalkozóval nem törődik a Tisza párt. Álláspontjuk szerint a kormány velük fizetteti meg a MOL rekord nyereségét, és a már egyszer adóztatott tevékenységet is újra adóztatják. A szövetség összefoglalója alapján 20-szoros kiskereskedelmi adó is terheli a munkájukat, és közben a kormány nem vallja be, miért drága valójában az üzemanyag Magyarországon. A Független Benzinkutasok véleménye szerint a magyar kisvállalkozó nem számít semmit, már annyit sem, mint a Fidesznek számított. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyjövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel. Azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Csak az elmúlt két hétben 5 cm tapadt a Balaton, ami a korábbi évek bőségéhez képest látványos és aggasztó hiány, számolt be a bama.hu. Tavaly ilyenkor még 70 cm-en állt a víztükör, jelenleg 42 cm. Bár a mostani csökkenés riasztó, az ezredforduló aszályos éveihez képest van még tartalék a mederben. A 2000-es évek elején feljegyzett történelmi, mindössze 23 cm-es mélypont után évekbe telt a tó természetes regenerálódása. Erős kritikákat váltott ki az interneten Selena Gomez meztelen napozása. A közzétett kép miatt sok rajongó háborog, mert szerintük nem illik Selena imázsába az ilyen fotó. Hamarosan kiderült, hogy nem önszántából jutott el az internetezőkhöz a kép, ugyanis azt a férje osztotta meg az énekesnő tudta nélkül. A fotón Selena Gomez egy jakton hasonfekve látható, amint éppen észreveszi a kamerát, és emiatt eltakarja az arcát.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. 6 pontból álló kérdés sort tett közzé a magyar kormánynak címezve a Független Benzinkutak Szövetsége, amelyben azt firtatja, hogy nem vallják be a vezető politikusok az üzemanyag magas árának valódi okait. A társaság a miniszterelnököt idézve azt írta, Magyar Péter azt ígérte, minden magyart képviselni fog a politikában, miközben több ezer magyar család benzinkutas vállalkozóval nem törődik a Tisza párt. Álláspontjuk szerint a kormány velük fizetteti meg a MOL rekord nyereségét, és a már egyszer adóztatott tevékenységet is újra adóztatják. A szövetség összefoglalója alapján 20-szoros kiskereskedelmi adó is terheli a munkájukat, és közben a kormány nem vallja be, miért drága valójában az üzemanyag Magyarországon. A Független Benzinkutasok véleménye szerint a magyar kisvállalkozó nem számít semmit, már annyit sem, mint a Fidesznek számított. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyjövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Csak az elmúlt 2 hétben 5 cm tapadt a Balaton, ami a korábbi évek bőségéhez képest látványos és aggasztó hiány, számolt be a bama.hu. Tavaly ilyenkor még 70 cm-en állt a víztükör, jelenleg 42 cm. Bár a mostani csökkenés riasztó, az ezredforduló aszályos éveihez képest van még tartalék a mederben. A 2000-es évek elején feljegyzett történelmi, mindössze 23 cm-es mélypont után évekbe telt a tó természetes regenerálódása. Erős kritikákat váltott ki az interneten Selena Gomez meztelen napozása. A közzétett kép miatt sok rajongó háborog, mert szerintük nem illik Selena imázsába az ilyen fotó. Hamarosan kiderült, hogy nem önszántából jutott el az internetezőkhöz a kép, ugyanis azt a férje osztotta meg az énekesnő tudta nélkül. A fotón Selena Gomez egy jakton hasonfekve látható, amint éppen észreveszi a kamerát, és emiatt eltakarja az arcát.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 3-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Anyaként tekintett kiskorú barátnőjére a gyilkos, akit aztán megölt. Megkezdődött a balassagyarmati törvényszéken a Széchenyi különös gyilkosság tárgyalása. A vád szerint P. Tamás Széchenyben egy késő esti órán támadta meg gyermekkorú barátnőjét, megölte őt, majd emésztőgödörbe dobta a holttestet. A bíróság előtt azzal védekezett, semmilyen gyilkossági szándéka nem volt, és zavartan viselkedett abban az időben. P. Tamás úgy fogalmazott, úgy tekintett a kislányra, mintha a saját anyja volna. Az üggyel kapcsolatban dr. Rátkai Tíme a jogász mondta el, hogy a férfit korábban a lány bántalmazásáért és megerőszakolásáért már börtönbüntetésre ítélték. A vádlott arról is beszélt, hogy aznap elvesztett kisgyermeknek érezte magát, és mentálisan is rossz állapotban volt. Nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. Dr. Rátkai Tíme a jogást hallják.
2: Azt mondta, hogy nem érzi magát gyilkosnak, mert őt nem ölési szándék vezette, és szexuális vágy sem vezérelte. Beszélt arról, hogy aznap összeveszett a barátnőjével, akit, milyen érdekes, szinte anyaként szeretett. Emlékezzünk vissza, hogy ő volt az a lány, akinek a megerőszakolásáért és a bántalmazásáért börtönbüntetést is kapott. És úgy érezte magát aznap, mint egy elveszett kisgyermek. Többször utalt arra is, hogy nincs rendben mentálisan, és nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. A tárgyaláson P. Tamás megpróbálta megmagyarázni a viselkedését is. A korabeli híradások arról számoltak be, hogy úgy tűnt, mint aki teljesen bolondnak tetteti magát.
0: Közös kiállás sürget a Magyar Vasút Társaság egyik munkatársa azért, hogy ismét működjön a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti kötött pályás személyszállítás. Szabó Szilárd egy internetes fórum vezetőjeként mutatkozott be a közönségnek. Érvelése szerint ütemes menetrendre van szükség ezen a területen, és a térség turisztikai kincseinek jobb elérhetősége is indokolja a vasúti közlekedés újraindítását. Vita indító hozzászólásában arra kéri a követőket, hogy osszanak meg az interneten a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonallal kapcsolatos emlékeket, vasúti jegyeket. Együtt léptek fel a lakók egy gyorshajtó utcabelivel szemben Balassagyarmaton. A Jó Szív utcában rendszeresen ugyanabban az időpontban hajt végig egy BMW-s, aki minden határt túllépve, becslések szerint több mint 100 kilométeres óránkénti sebességgel vezet a lakott területen belül. A szűk utcában élők megelégelték az állandósult problémát és összefogtak. Az ismert időpontban együtt álltak ki az út szélére, és amikor közeledett a gyorshajtó autós lassú, mindkét oldalról befelé léptek az úttestre, ezzel fékezésre kényszerítve a sofőrt. Az autó vezetője fenyegetően lépett fel a lakókkal szemben, akik viszont közölték, hogy a bizonyító képeket és videókat elküldik a rendőrségnek, és jogi útra terelik az ügyet. Az eset a hét elején történt, azóta nincs probléma a sofőrrel. Megkezdődött a Nógrádi Enjoy Park Kft. Végelszámolása. A tulajdonos vármegyei önkormányzat arról döntött augusztusi ülésén, hogy új ügyvezetőt nevez ki, akinek a cég megszüntetése lesz a feladata. A társaságot Becsó Zsolt korábbi országgyűlési képviselő ötlete szerint alapították, azzal a céllal, hogy Kelet-Nógrád turisztikai rendszerét alkothassák meg, és azt, mint lehetséges gazdasági erőt mutassák fel. A politikus terve volt a meglévő turisztikai szolgáltatások ajánlása a palóc gasztronómia kiemelésével. Becsó Zsolt 2021-ben úgy fogalmazott a tervről, hogy egy új szemléletű programot építünk. Szeretnénk létrehozni valami egészen különlegeset, amely végül sosem valósult meg. A vármegyei önkormányzat augusztusi ülésén megválasztott Ócsai Dániel felszámoló dolga, hogy 2031-ig jogutód nélkül szüntesse meg a céget. Elharapózó állattartási problémák miatt adott ki közleményt Karancsalja jegyzője. László Tünde arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a kutyatartók kötelessége gondoskodni arról, hogy az ingatlanok kerítései kifogástalanok legyenek, a kutyák elszökését megakadályozzák. Kiemelte, a kutyákat kikötni és láncon tartani nem lehet. Az állattartására ahhoz megfelelő mozgástér szükséges. A kiadott közlemény kapcsán internetes fórumokon a környékbeli lakók megjegyzik, A helyi önkormányzatok rendszeresen szemet hunynak, a probléma megoldása helyett inkább kivárnak. A hozzászólások szerint Karancsalja példája kiemelkedően jó, mert túl a figyelmeztetésen azt is leírták, hogy aki nem tesz eleget az elégséges állattartás követelményeinek, 450 ezer forintig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtják. László Tündét, Karancsalja jegyzőjét hallják.
3: Sajnálatos módon igen, van rá rossz példa. Sajnos Karancskesziben is történt egy kollégával a közelmúltban egy kóborebnek a megtámadása, és ezért is fontos ez, én azt gondolom, minden településen élő biztonsága érdekében. Tehát van rossz példa is, de én azt gondolom, hogy az ebek számának a növekedése is indokolja ennek a felhívásnak az időszerűségét. Azért, hogy a településen élők, közlekedők életét, biztonságát meg tudjuk őrizni, illetve hogy maguk az ebtartók is figyeljenek az elkószáló ebeikre.
0: Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. A Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban alul maradt a Tahitót falu csapata a Vác Deákvárral szemben. A fél időben 1-1-es állással mentek szünetre a játékosok, majd a második játék részben egyértelműen a Vác Deákvár került fölénybe. További 2 góllal biztosították be magukat, a végeredmény 3-1 lett. 2 forduló után jelenleg a Páty áll az élen 6 ponttal, azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel, második az Ecser, harmadik helyen pedig a Budakalász csapata várja a folytatást. A Vác Deákvár a 9.
4: Időjárás.
0: Egy gyenge hideg front hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
4: Közlekedés.
0: Napközben a 2-es úton Sződ-Liget belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 3-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Anyaként tekintett kiskorú barátnőjére a gyilkos, akit aztán megölt. Megkezdődött a balassagyarmati törvényszéken a Széchenyi különös gyilkosság tárgyalása. A vád szerint P. Tamás Széchenyben egy késő esti órán támadta meg gyermekkorú barátnőjét, megölte őt, majd emésztőgödörbe dobta a holttestet. A bíróság előtt azzal védekezett, semmilyen gyilkossági szándéka nem volt, és zavartan viselkedett abban az időben. P. Tamás úgy fogalmazott, úgy tekintett a kislányra, mintha a saját anyja volna. Az üggyel kapcsolatban dr. Rátkai Tíme jogász mondta el, hogy a férfit korábban a lány bántalmazásáért és megerőszakolásáért már börtönbüntetésre ítélték. A vádlott arról is beszélt, hogy aznap elvesztett kisgyermeknek érezte magát, és mentálisan is rossz állapotban volt. Nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. Dr. Rátkai Tíme jogást hallják.
4: Azt mondta, hogy nem érzi magát gyilkosnak, mert őt nem ölési szándék vezette, és szexuális vágy sem vezérelte. Beszélt arról, hogy aznap összeveszett a barátnőjével, akit, milyen érdekes, szinte anyaként szeretett. Emlékezzünk vissza, hogy ő volt az a lány, akinek a megerőszakolásáért és a bántalmazásáért börtönbüntetést is kapott. És úgy érezte magát aznap, mint egy elveszett kisgyermek. Többször utalt arra is, hogy nincs rendben mentálisan, és nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. A tárgyaláson P. Tamás megpróbálta megmagyarázni a viselkedését is. A korabeli híradások arról számoltak be, hogy úgy tűnt, mint aki teljesen bolondnak tetteti magát.
2: Közös kiállás sürget a Magyar Vasút Társaság egyik munkatársa azért, hogy ismét működjön a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti kötött pályás személyszállítás. Szabó Szilárd egy internetes fórum vezetőjeként mutatkozott be a közönségnek. Érvelése szerint ütemes menetrendre van szükség ezen a területen, és a térség turisztikai kincseinek jobb elérhetősége is indokolja a vasúti közlekedés újraindítását. Vita indító hozzászólásában arra kéri a követőket, hogy osszanak meg az interneten a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti vasútvonallal kapcsolatos emlékeket, vasúti jegyeket. Együtt léptek fel a lakók egy gyorshajtó utcabelivel szemben Balassagyarmaton. A Jószív utcában rendszeresen ugyanabban az időpontban hajt végig egy BMW-s, aki minden határt túllépve, becslések szerint több mint 100 kilométeres óránkénti sebességgel vezet a lakott területen belül. A szűk utcában élők megelégelték az állandósult problémát és összefogtak. Az ismert időpontban együtt álltak ki az út szélére, és amikor közeledett a gyorshajtó autós lassan, mindkét oldalról befelé léptek az úttestre, ezzel fékezésre kényszerítve a sofőrt. Az autó vezetője fenyegetően lépett fel a lakókkal szemben, akik viszont közölték, hogy a bizonyító képeket és videókat elküldik a rendőrségnek, és jogi útra terelik az ügyet. Az eset a hét elején történt, azóta nincs probléma a sofőrrel. Megkezdődött a Nógrádi Enjoy Park Kft. Végelszámolása. A tulajdonos vármegyei önkormányzat arról döntött augusztusi ülésén, hogy új ügyvezetőt nevez ki, akinek a cég megszüntetése lesz a feladata. A társaságot Becsó Zsolt korábbi országgyűlési képviselő ötlete szerint alapították, azzal a céllal, hogy Kelet-Nógrád turisztikai rendszerét alkothassák meg, és azt, mint lehetséges gazdasági erőt mutassák fel. A politikus terve volt a meglévő turisztikai szolgáltatások ajánlása a palóc gasztronómia kiemelésével. Becsó Zsolt 2021-ben úgy fogalmazott a tervről, hogy egy új szemléletű programot építünk, szeretnénk létrehozni valami egészen különlegeset, amely végül sosem valósult meg. A vármegyei önkormányzat augusztusi ülésén megválasztott Ócsai Dániel felszámoló dolga, hogy 2031-ig jogutód nélkül szüntesse meg a céget. Elharapózó állattartási problémák miatt adott ki közleményt Karancsalja jegyzője. László Tünde arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a kutyatartók kötelessége gondoskodni arról, hogy az ingatlanok kerítései kifogástalanok legyenek, a kutyák elszökését megakadályozzák. Kiemelte, a kutyákat kikötni és láncon tartani nem lehet. Az állattartására ahhoz megfelelő mozgástér szükséges. A kiadott közlemény kapcsán internetes fórumokon a környékbeli lakók megjegyzik, A helyi önkormányzatok rendszeresen szemet hunynak. A probléma megoldása helyett inkább kivárnak. A hozzászólások szerint Karancsalja példája kiemelkedően jó, mert túl a figyelmeztetésen azt is leírták, hogy aki nem tesz eleget az elégséges állattartás követelményeinek, 450 ezer forintig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtják. László Tündét, Karancsalja jegyzőjét hallják.
0: Sajnálatos módon igen, van rá rossz példa. Sajnos Karancskesziben is történt egy kollégával a közelmúltban egy kóborebnek a megtámadása, és ezért is fontos ez, én azt gondolom, minden településen élő biztonsága érdekében. Tehát van rossz példa is, de én azt gondolom, hogy az ebek számának a növekedése is indokolja ennek a felhívásnak az időszerűségét. Azért, hogy a településen élők, közlekedők életét, biztonságát meg tudjuk őrizni, illetve hogy maguk az ebtartók is figyeljenek az elkószáló ebeikre.
2: Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést, és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. A Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban alul maradt a Tahitót falu csapata a Vác Deákvárral szemben. A fél időben 1-1-es állással mentek szünetre a játékosok, majd a második játék részben egyértelműen a Vác Deákvár került fölénybe. További 2 góllal biztosították be magukat, a végeredmény 3-1 lett. 2 forduló után jelenleg a Páty áll az élen 6 ponttal, azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel második az Ecser, harmadik helyen pedig a Budakalász csapata várja a folytatást. A Vác Deákvár a 9.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Egy gyenge hideg front hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
2: Napközben a 2-es úton Sződ-Liget belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most Backspace. Vissza az időben.
6: Csütörtöki tasvihar első másodpercei. Jó rádiózás kívánunk mindenkinek. 6 múlt, ezek voltak a híreink, úgyhogy elindítjuk a startmenünket ezen a szép 2026. szeptember 3-ai napon. Norbertoly távolba révedve révül a monitor felé.
7: Igen, egyébként.
6: Miért van ez?
7: Nem, hát elbambultam. Ezt, ha úgy tűnik, hogy én gondolkodtam volna, azt visszautasítom, semmi ilyesmi nem történt.
6: Mikor van hozzá?
7: Elbambultam, igen, és keresztül néztem a monitoron, ami szintén nem lehet, de mögé néztem. Tehát lehet ezt így,
6: olyan
7: van egy ilyen látás.
6: Mint Neo olyan
7: van egy
6: voltál.
7: Ilyen nézés, igen, hogy így mögé nézel, és hogy sok minden bele lehet magyarázni ebbe. Én bevallom őszintén, hogy csak bambultam.
6: Ó,
7: jól van ilyen.
6: Bambódik el néha. Na, baboljuk rá a névnaposok sorrendjére.
7: Jó, rendben,
6: jó, látjuk harmadikám.
7: Ők kevesebben vannak.
6: Igen.
7: Isten éltesse Hildát, Gergelyt, Csobánt, Piuszt és Szerafinát.
6: Igen. Na, jól van. Reméljük, hogy mindenki jól van. Ha bárkinek bármi ötlet nyűg, akkor a Viber számunkat tudjátok, hogy ez a 30-56-22-62, itt lehet beszólni és anyázni és véleményezni és amit akartok. Viszont, hogyha megafonfm@megafonfm.hu-ra írtok, akkor azért ott bővebben tudtok véleményezni, anyázni, vagy bármi. És oda várjuk egyébként a témákat, jó?
7: A durvábbakat meg úgyis följelentjük. Ha mi nem, akkor Sanyi, mert ő ennek embere.
6: Igen. Na, egyrészt egy pár napja a hírről adtuk, viszont egy picit többet akarok megtudni arról, hogy milyen audio guide-ot telepítettek, vagy hoztak létre a Nógrádi várban. Úgyhogy egyrészt lesz egy vendégünk majd a mai napon, ő nem más, mint Kovács Viktor, a Nógrád várának megsegítését alapítvány részéről, és vele beszélgetünk erről az audio guide-ról, mert egy tök jó dolog, meg arról is, hogy még plusz egy picin, nem is annyira picin, nem nagy, de annál fontosabb infrastruktúrális fejlesztést is megvalósítottuk, úgyhogy jó a csapat, hogy elkezdtek újra szerveződni, úgyhogy velük beszélgetünk majd ez ügyben.

0: behozzuk, mert hogy egy pár nappal ezelőtt szintén arról írt, hogy hát valamit kéne a rolleresekkel kezdeni, és hogy megkérdezte a követőjét, vagy a hozzászólót, hogy akkor ő miről is, vagy mit is gondolunk erről az e-roller szabályozásról. Úgyhogy ez is majd a témánk lesz. Jó?
1: Jó, kíváncsi vagyok.
0: Fontos ez. Nekem vannak friss élményeim, tehát én, amikor múltkor ugye én egy egyirányú utcában lakom, és visszafele, tehát a tilosból, a pirosból, a bajtaniból jön két gyerek bugósizsak nélkül, mint az állat.
1: 25 fölött?
0: 25 fölött biztos vagyok benne, és úgy, hogy visszafele utcá, érted?
1: Hát, nyilván.
0: És akkor most mit mondjak erre? Tehát szörnyű a sztori, úgyhogy én a franciákkal vagyok, ott echte az egészet. Tényleg. Echte az egészet, be van tiltva csába az egész.
1: Komolyan?
0: Igen.
1: Azt nem is tudtam.
0: Ott nagyon, ott
1: nem
0: a franciák
1: lehet rollerezni
0: nagyon
1: szám.
0: Nincs
1: roller.
0: Nincs. Ott teljesen betiltották a csába. Nem lehet.
1: Az komoly.
0: Én ez vagyok. Jó, nyilván Norbi egy kicsit engedékenyebb.
1: Nem sokkal egyébként.
0: Egy picit. Igen, de erről majd beszélgetünk.
1: Jó,
0: ez is majd témánk lesz. Úgyhogy így állunk össze, bárkinek bármi, akkor tényleg szóljatok, és üdv a streamereknek is, megafonfm.hu, ott is tudtok minket hallgatni, hogyha már távol jártok, innen is Pehely Jánosnak üdv, ő a mi streamer, felügyelünk. Ha baj van, akkor mindig jelent.
1: És köszönjük.
0: Így van.

0: Ha csütörtök, akkor ez a magyar dal napja reggelente, amikor sikerül. Ugye ezért ezt tudják a hallgatók, hogy valamikor sikerül, valamikor nem. Most sikerül, mert hogy van egy születésnapos magyar színésznőnk. 70 éves a mai napon Görbe Nóra.
1: Nem mondod.
0: Igen.
1: Linda?
0: És hát akkor adja magát, ami adja magát, gyerekek, hogy hát a magyar film és sorozat történet egyik, hanem legzseniálisabb főcíméről tudunk egy picit beszélgetni.

0: Geniál!
1: Van benne némi James Bond
0: abszolút,
1: érkezés.
0: Abszolút van benne.
1: Érkezés.
0: Én imád. Hát, hogy foglalkoztunk már vele, de szerintem mindig azért érdemes elő-elő hozni, mert hogy zseniális témák. Hogy?
1: Mint szerző is.
0: Bukány György.
1: Bukány György, és
0: igen.
1: A... Ja.
0: Igen, ő.
1: Hát akkor...
0: Egy fogalmas minden tud összehozni, mi? Belegondolsz.
1: Elképesztő.
0: Igen. Ami nagyon érdekes volt a sztorival kapcsolatban, hogy ugye megjelent, hogy a 80-as évek többször is kiadták, kizet, oké, ebben van. És ami az érdekessége az egész történetnek, hogy nem jelent meg, tehát nem volt meg a hanganyag. És azt mondta a Vukán, azt hitt, hogy megvan. De nem volt meg, mert a főcímzenét 2015-ig semmilyen formában nem jelentették meg. Akkor 15-ben jelent meg 21-én a kiadvány, egy hetes kis lemezzel, illetve digitális forrónal is le lehetett tölteni. 300 darabos példányszámmal jelent meg, és ugye krimi funkos jazz ihletésű dalról van szó, és hát tényleg egyébként van benne némi James Bond, mert hogy azért, hogy pont gondolom, hogy az amerikai főcímeket figyelte a Vukán, és akkor az alapján akart egy ilyet nagyjából összehozni. Ez szerintem abszolút sikerült neki. Az eredeti hanganyag után egyébként DJ Bodo kezdett el nyomozni 2009 tavaszán, DJ is úriember, és Gál György segítségével, aki rendezte az egészet, tudott aztán Vukán Györgyhöz, a dal zeneszerzőjéhez, aki egyébként mint fogorvos praktizált, és úgy fogadta a DJ-t, és másnap meg is kapta az említett hanganyagot tőle, de még régi orsós magnóhoz használt szalagokon. Tehát nem volt meg a mester szallag a Lindernek a zenéjének, hanem csak úgy volt egy ilyen sima. És a szalagokon már egyébként a teljes dal volt hallható, több Linda zenével együtt, amit egy filmben használtak, és Vukán meg volt róla győződve, hogy ez már ki lett adva.
1: Öcsém.
0: Tehát azt mint hogy most minek vakaróznak itt a fiatalok, mert hogy ez rég megjelent, és de akkor nem. Ugye Bodo megcáfolta, hogy nem, eddig sehol nem lehetett hallani egyetlen Linda hanglemezen sem.

0: Én nagyon bírom ezt a zenét. Azt lehet mondani.
1: Igen, én is bírom. És azért van itt egy kis csavar még ebben, mert itt jó pár évvel ezelőtt azért felmerült az, hogy a Lindának a zenét lenyúlta az X-Men. Én nem ismerem ezt az amerikai sorozatot egyébként.
0: Az X-Meneket?
1: Te vágod?
0: Hát ez is egy ilyen része, és olyan, mint a Marvel, olyan, mint a Bosszulat, meg ez csak egy X-Men.
1: A lényeg, hogy ott azért ott annak a főcímében úgy kísértetiesen megjelenik.
2: Hasonló volt.
1: Hasonló, és ugye az időre nagyon fontos, itt 83-as ugye a Vulcan szerzeménye, és ez a 90-es évek dolgai, tehát hogyha valahol valamikor valaki valakitől plagizált, akkor itt minden jel szerint Vulcant plagizálták az X-Menek.
0: De nagyon. Tehát hogy, és akkor mellett tudod, hogy egyébként fogorvos vagyok.
1: Hát több lábon át.
0: Igen.
1: Mondhatjuk így.
0: Abszolút.
1: Milyen az, amikor valakinek így fokúzás közben ezek a dallamok úgy beugrik. Pardon, milyen évek vissza, még az ízéstelenet, hogy úgyis tart, ezt földúdolnám. Ezt még fölírom.
0: De jó van. Úgyhogy zseniál. Tessék meghallgatni nyugodtan, úgyhogy nem pofázunk bele a nótába. Sokkal jobb, és más élmény lesz.
1: Vagy a sorozatot is fölelevíteni és megnézni.
0: Nagyon szeretem.

0: Mi minden történt szeptember 3-án, ez következik most itt a reggeli műsorunkban, de előtte még azért belehallgatunk abba a plagizált történetben, amit az előbb még ugye Norbi mondott, mert hogy igen, érdekes.
1: Játsz meg egy picit.
0: Jön mindjárt a téma. Visszatérve Lindára még egy kicsit.
1: Igen, csak tudod mi a furcsaság bennem.
0: Most már igen, hogy akkor az azt
1: utána
0: mondtad,
1: olvastam, hogy... Igen, hát a 83-as a Vulkán szerzemény, ez a dal viszont, amit most hallunk, ez itt a...
0: Korábbi!
1: Ez 81-es.
0: Ó, akkor lehet, hogy volt valami csörte.
1: Tehát itt lehet, hogy pont Vulkán volt az, de Ádi, tedd vissza légy szíves, az, ahol indul ez a kis vibrafon, tekerd vissza oda. Igen. Ez egy ebbedal is.
0: Ez az utolsó. Ez szerintem, igen, nekem még valonnan máshonnan is beugrott ez nekem.
1: Ez hihetetlen. Amúgy írja, tehát,
0: olyan dallam vezetés, hogy ez máshol is lehet, hogy előjött, más hangszerelésben egyébként.
1: Igen, ez egy ebbedal óta is nagyon akarjuk.
0: Na jó van! Nézzük gyorsan, hogy szeptember 3-án mi minden történt. Én csak egyet hozok fel, mert itt van a San Marino, amit 301-ben hoznak létre, és ez a legrégebbi, ma is fennálló köztársaság.
1: Ja, ezeken mindig el szoktam csodálkozni, amikor ilyen nemzetközi lehetőségek, nem tudom, ilyen lehet, hogy sporteseményeken láttunk mi már San Marino-i zászló alatt induló versenyzőt.
0: Ez nem érdekel.
1: Úgy el szoktam csodálkozni ezekre, hogy hány ember lakja.
0: Nem érdekel. Engem ez érdekel.
1: Tehát a megyénk, tehát a megyénk nagyjából, lehet, hogy meg tud enni.
0: Nagyjából a 30-35 ezer fő környékén megy a sztori. De hogy így, de hogy van az, hogy tehát, ha valaki, érted, hogy férjünk el?
1: Mekkora hely? Mekkora hely? Városnyi?
0: Hát ahol... 500... Népszerűség az 560 fő per négyzetkilométer.
1: Tehát az nagyon sok.
0: Azt mondja...
1: Az nagyon sok.
0: 61,19 négyzetkilométer a területe. Tehát hogy így... Hogy, mi van, hogy van a népesség szabályozás?
1: Nem tudom.
0: Itt hogy férsz el fizikálisan, azt mondod, oda költözök, ott aztán oda nem költözhetsz
1: be. Oda már nem költözöl.
0: Nem. Tehát, hogy ilyen kihalás alapon, hogy van szabad hely, igen, akkor be tudsz csekkolni oda szerintem. Ez így lehet, nem? Tehát, hogy...
1: Igen, szerintem emeletes házabb alaknak a négyzetkilométerenkénti 500-as az úgy jöhet ki csak. Az piádi, az nagyon... Az tud,
0: tehát,
1: az
0: ugye,
1: nagyon
0: ugye, hogy akkor hogy férsz oda meg, hogy így, hogy...
1: Hallod, egy négyzetkilométer ugye ez 1000x1000.
0: Igen.
1: És 500. fölötti. Tehát tulajdonképpen az emberek, akik kinyújtják a karjukat, akkor egy négyzetkilométeren belül elérik egymást. Mondja.
0: 560 fő per négyzetkilométer népsűrűség.
1: Akkor bőven elérik egymást.
0: Nagyon sokan vannak.
1: Egy négyzetkilométeren belül.
0: Ez
1: bőven. Ez kicsit
0: erős. 33.570 volt a tavaly előtti népszámlálási adat. Igen. Becsült. Na mindegy.
1: Jó, van
0: én laknék, hely. Én laknék a világ legkisebb országában.
1: Fenne tudja, mennyire élvezni ezt hosszú távon.
0: Szerintem igen, mert hogy hát gondold el azt, hogy Balassurömat, vagy mondjuk Göd egy ország lenne.
1: Ez közel áll ahhoz, hogy várost akarunk alapítani.
0: Én azt fogok is.
1: Nem is annyira távlati terv?
0: Én azt fogok is.
1: Látom rajta.
0: Tudják, hallgatók, hogy én egyszerűen nem értem azt, hogy miért állt le a város alapítás, nem tudom mikor.
1: Mint olyan. Rég.
0: Te miért nincsen új város?
1: Rég. Szerintem Pest és Buda volt az egyetlen, ahol az egyesítésnek ki is hújt.
0: Nem. Tehát, hogy összevontunk ilyen falvakat, Zagyvarona, izéje, ebből lesz Salgótán, jó rendben. Miért nem lehet egy új várost alapítani?
1: Hát elfogytak a helyek.
0: De hogy fogytak
1: San Marinova biztos. Nem tudom, de
0: mondom,
1: miért?
0: Hogy Adamtown valahol lent az Alföldön, de miért nem tudok? Tehát miért nem alapítunk új város, Norbi? Most komolyan. Tehát, hogy sehol nem alapítanak új város. Jó, mondjuk Dubaj az mást, mondjuk. De mikor volt az utolsó város alapítás? Úgyhogy nem úgy megkapta, hogy Prétság város, elgondolok, hanem hogy érted.
1: Na jó, de Magyarországon egy céget is nehéz megalapítani, nem hogy egy várost. Tehát, hogy akkor hozzá létre egy BT-t, vagy egy KFT-t, már megunod az életedet.
0: Nekem ez még egy életcélom lesz.
1: Tényleg?
0: Hogyha
1: akkor bele kell húznod.
0: Annyi pénzem lesz, mint te. Elon Musknak, én fogok egy várost alapítani.
1: Hát ez a baj, hogy ebben ilyen komoly ha történetek vannak még. Nem vagy te idős ember, de annyira fiatal sem, hogy ez sikerül. Én nem akarok téged elkeseríteni.
0: Nem fogok erre keresni valami jogszabályban, hogy miért nem ment egy egyszerűen egy várost alapítani.
1: Neked holnap ezen már dolgoznod kéne.
0: Tudom, fogok is. Viszont most Nógrád. És egy régi cikk, amiről beszélgetünk.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 92-esen Nógrádunk, szeptember 3-a, és hát megijedtem, mondom, mert nem találtam hirtelen, hogy melyik cikket kerestem, és volt egy ilyen, hogy véget ért a belgyógyászok budapesti konferenciája, hanem csak nem ezt fogjuk átbeszélni Norbival,
2: de aztán... Borjunk neki! Lássunk bele!
0: Lássunk ha már beleálltunk a szoktatás hetébe,
2: akkor ezek után...
0: Akkor a belgyógyászok Budapesti...
2: Ebből a távlatból, mind időbeli, mind fizikai távlatból egy kicsit belemélyedni a belgyógyászok bármilyen konferenciájába, 90...
0: Hányban?
2: Kettőben. Ugyanádi.
0: Az a szerencséjük a hülyéknek, hogy bármiről tudnak beszélni, mert nem értenek hozzá.
2: Nem mindegy nekem, hogy erről beszélek, vagy éppen miről is.
0: Nem. Az, hogy a telefonhálózat fejlődése és a telefax készülékek terjedése miatt országszerte visszaesett a táviratok száma, Salgótarjánban és Balassagyarmaton is. 1990-ben 10,5 millió, 93-ban már csak 6,6 millió táviratot adtak fel. Nógrád megyében is jelentős a csökkenés, Salgótarjánban a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva 24, Balassagyarmaton pedig 40%.
2: Na, te emlékszel?
0: Én nem.
2: Nem arra.
0: Te arra emlékszel?
2: Arra nem, de mindjárt mondom, hogy mire emlékszünk mindketten. Azt, hogy nem olyan régen a postáról beszéltünk, ugye
0: igen,
2: a kisposta eladásával kapcsolatosan. Igen, Balassagyarmaton és az ország másik 30 településén vagy egységén, és akkor, hogy hol kezdődött itt a postának tulajdonképpen egy bizonyos értelemben a hanyatlása. Hát itt nagyjából, nagyságrendileg, mert ez az első olyan figyelmeztető jel volt szerintem, ahol ezeket a dolgokat kénytelen volt tudomásul venni, mondjuk egy posta, hogy ha akkor még mondjuk elég hihetetlen is ebből a, vagy akkor abban a korban tudomásul venni, de éppen annak a kornak egy dübörgő vívmánya elkezdett szépen háttérbe szorulni, és aztán meg is volt a válasz, hogy az volt az egyik emlékszem, feltettük, hogy minek kell a postán csokit árulni, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát mi indokol egy ilyen beruházást, vagy dolgot? Azért, mert itt kezdődtek el azok a folyamatok, ahol egyfajta bevételkiesés, akárhogy is nézem, de nyilván a megszűnt bevételkiesés is megjelent, és megszűntek ezek az egyébként addig fontos szolgáltatások.
0: Igen, távirat.
2: Azért az fura, életemben nem adtam föl táviratot, és nem is hiszem, hogy kaptam, valaha táviratot.
0: De az mi volt? Tehát, hogy nem olyan volt, mint egy képeslap, hanem akkor ez egy ilyen fizikai hordozó volt, amire...
2: Ez egy szűk üzenet, az egy gyors üzenet volt a távirat. Tehát képes volt megelőzni a levelet, a táviratot, ha valaki feladta, akkor az olyan volt, hogy aznap, az délelőtt, az megkézbesítésre kerül.
0: De akkor ez olyan volt, amikor mondjuk Harry Fonda bemegy a Rebújba, vagy a postához, és akkor fölnyomja ott a kávbolyosoknál, és akkor stopp, és akkor megjön.
2: Máshol meg leveszik, így van. És utána ez, az egy másik kérdés, hogy itt a maga forgalmazás így megtörtént a két posta hivatal között, mondjuk tételezzük fel. Ugye ennek még a kézbesítés, hogy a táviratot kapott. Tehát utána volt, gondolom,
0: sűrgöny.
2: Ez kb. Az.
0: Igen.
2: És akkor az lett a későbbi, és szerintem ez a távirat az adott ugyanebben. Erre volt ember, aki az ilyen friss, illetve fontos belsőségi dolgokat kirohant a címzethez, és táviratot kapott, hol van, atya, úristen, kerítsétek elő.
0: És akkor bement akár a kisboltba is, hogy akkor távirat.
2: És onnantól kezdve, hogy valaki táviratot kapott, vagy azzal keresték, nyilván tudni lehetett, hogy egy elég fajsúlyos téma van.
0: Fontos, értem. Hát ez már ez így 92-ben már szépen.
2: Igen, mert ezért nem kapunk mi már ma táviratot.
0: Értem.
2: Ezért van az, hogy minden üzenetre és e-mailre összerezzenünk, addig csak a táviratra lehetett. Most nem. Most minden, ami kapunk, összerezzenésre alkalmas.
0: Én is összerezzentem, mert a kereskedelmi iparkamara rám írt, összerezzentettem.
2: Amikor fizetem már befelé a hozzájárulást?
0: Hát elfelejtettem. Tehát, hogy nem jött egyszerűen a több. Tehát nem jött egész. Én tavaly, mikor tavaly megcsináltattam, ugye itt dolgaimat, akkor be kellett már. Na, oké, rendben, akkor így lépsz bele a vállalkozói világba.
2: Ezt elfelejtetted.
0: De most ezt megvasztok, hogy ez mikor, meddig kell befizetni
2: az időszakosan szerintem évente frissülés. Hát olyan, mint a karácsony, hogy az is megtudjuk, hogy mikor jön.
0: De nekem nem szólt senki.
2: Hát a karácsony se kell mondani, azt mégis tudod.
0: De most én megcsináltam mondjuk a vállalkozóimat májusban, és akkor májusban befizettem az indulásra.
2: Jó.
0: Akkor azt mondjuk, hogy nekem májusban kell minden évben?
2: Azt gondolom, igen. Tehát ez éves hozzájárulás, ebben egészen biztos vagyok, és nyilván azonos. De szerintem nem fognak nagyon megfokozni.
0: Összerezzed. De befizettem már, igen. Azért felteszem még így záró kérdésként azt, hogy mit kapok én ezért.
2: Semmit.
0: 5000-ért. Köszönöm.
2: Semmit.
0: Megyünk a megaslágerekkel tovább.

0: Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
8: Megéri hozzánk jönni.
9: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
10: Tessék, CH Klíma.
11: CH Klíma.
10: Igen, CH Klíma.
11: CH Klíma.
12: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
13: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
14: Ez a 6. szeptemberfest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap.
15: Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Szabtonz és Magyar Buli DJ Szilveszterre.
16: Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én.
17: Balassagyarmaton, a Palóc Ligetben.
18: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
19: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád!
20: Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós!
19: Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
0: Reklámot hallottak!
11: 7 óra van!
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni.
21: Hírek.
11: Anyaként tekintett kiskorú barátnőjére a gyilkos, akit aztán megölt.
1: Megkezdődött a balassagyarmati törvényszéken a Széchenyi különös gyilkosság tárgyalása. A vád szerint P. Tamás Széchenyben egy késő esti órán támadta meg gyermekkorú barátnőjét, megölte őt, majd emésztőgödörbe dobta a holttestet. A bíróság előtt azzal védekezett, semmilyen gyilkossági szándéka nem volt, és zavartan viselkedett abban az időben. P. Tamás úgy fogalmazott, úgy tekintett a kislányra, mintha a saját anyja volna. Az üggyel kapcsolatban dr. Rátkai Tíme jogász mondta el, hogy a férfit korábban a lány bántalmazásáért és megerőszakolásáért már börtönbüntetésre ítélték. A vádlott arról is beszélt, hogy aznap elvesztett kisgyermeknek érezte magát, és mentálisan is rossz állapotban volt. Nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. Megkezdődött a Nógrádi Enjoy Park Kft. Végelszámolása. A tulajdonos vármegyei önkormányzat arról döntött augusztusi ülésén, hogy új ügyvezetőt nevez ki, akinek a cég megszüntetése lesz a feladata. A társaságot Becsó Zsolt korábbi országgyűlési képviselő ötlete szerint alapították, azzal a céllal, hogy Kelet-Nógrád turisztikai rendszerét alkothassák meg, és azt, mint lehetséges gazdasági erőt mutassák fel. A politikus terve volt a meglévő turisztikai szolgáltatások ajánlása a Palóc gasztronómia kiemelésével. Becsó Zsolt 2021-ben úgy fogalmazott a tervről, hogy egy új szemléletű programot építünk, szeretnénk létrehozni valami egészen különlegeset, amely végül sosem valósult meg. A vármegyei önkormányzat augusztusi ülésén megválasztott Ócsai Dániel felszámoló dolga, hogy 2031-ig jogutód nélkül szüntesse meg a céget. Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést, és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. 6 pontból álló kérdés sort tett közzé a magyar kormánynak címezve a Független Benzinkutak Szövetsége, amelyben azt firtatja, hogy nem vallják be a vezető politikusok az üzemanyag magas árának valódi okait. A társaság a miniszterelnököt idézve azt írta, Magyar Péter azt ígérte, minden magyart képviselni fog a politikában, miközben több ezer magyar család benzinkutas vállalkozóval nem törődik a Tisza párt. Álláspontjuk szerint a kormány velük fizetteti meg a MOL rekord nyereségét, és a már egyszer adóztatott tevékenységet is újra adóztatják. A szövetség összefoglalója alapján 20-szoros kiskereskedelmi adó is terheli a munkájukat, és közben a kormány nem vallja be, miért drága valójában az üzemanyag Magyarországon. A Független Benzinkutasok véleménye szerint a magyar kisvállalkozó nem számít semmit, már annyit sem, mint a Fidesznek számított.
21: Melegben hideg, hidegben meleg.
22: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Kult 2014 Hűtéstechnikai Kft.
21: Minden, ami klíma.
23: Időjárás.
21: Időjárás.
1: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
21: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
24: Nyékiautóház.hu.
21: Közlekedés.
23: Közlekedés.
1: Napközben a 2-es úton Szőlőtér belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
25: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
27: És most indítjuk a napot. Start menü.
26: Start menü.
27: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
25: Megaton.
26: Nagyot szól.
28: Ezek voltak a hetes hírek. Nagyon szép reggelt kívánunk a most ébredőknek. Reggelizzetek. Jó, ahogy a Dági Nóring szokta mondani, mindenből egy pici. Egy kis teljes kiölésű kenyérke szénhidrát legyen, ami azért hosszabb távon szívódik, tegyék fel.
2: Egy valamilyen zöldség.
28: Egy kis zöldség legyen, rost még pluszban, megvéje egy kis fehérje, egy kis zsiradékocska, valami kis sonkácska, stb. Melléje egy jó kávé, vagy egy kis teácska, valami legyen a bélben.
2: Igen, jó, igen, mondjuk a mindenből azt tényleg ne vegyétek szó szerint, mert mondjuk már csokit nem kell majd szólni.
28: Jó, nyilván nem, de egyet így.
2: De legyen szép színes a tányértok, Nóri azt is szereti.
28: Igen. Na, szép reggel. Mindenkinek szeptember 3 van, így indulunk nekinek a csütörtöknek, a Megafon egyik mikrofonjánál, nem Esvári Norbi van.
2: Így van, és a fontosabbiknál, a jobban szólónál, Oli Csak Ádám.
28: Tegyek még a...
2: Nem kell, csak próbáltam fölvezetni még a neved előtt. Jelezni valamit, több te jössz.
28: Teszek még hangot rá.
2: Nem kérek.
28: Na, jó, menjünk, daloljunk egyet-kettőt, és aztán felvidéki, vagy pontosabban szlovákiai, balassagyarmati, megországos téma is az, amivel fogunk tudni egy picit foglalkozni.

0: röviden és nagyon gyorsan és nagyon hatásos szavakkal tette ezt meg. Most
1: te hülye vagy.
0: Most nem fogom idézni, de egyébként igen, és a szándék, ami ezt az egész történetet nálam elindított, az az volt, hogy ugye akkor ugye a stúdió, a rádió stúdió, ez indukált az egészet.
2: Jó, messze van már a lakástól,
0: és hogy házottól, azt gondoltam, hogy igen, koromra és minden más dologra tekintettel azt gondoltam, hogy ez...
1: Sok ez a táv, ez a kilométer.
0: Kiváltanám ezt a dolgot, és akkor én ezt le tudnám egy rollerrel, ez mennyire vagány lenne. Aztán már majdnem megvettem különben, tényleg, mert én ilyen nagyon impulzív emberke vagyok, és képes vagyok 3 másodpercen belül bármilyen baromságra kiadni a pénzt.
1: Én meg pont a másik. Bár a módkor,
0: szerencsés vagy.
1: Bár a módkor kerékpárvásárlás ürügyén abszolút egy 10 perces, 5 perces hezitálás után már mentem a Reitinger Gabihoz. Tehát, hogy így. Okay. Már mondjuk az már csapódott le, de
0: vannak helyzetek, vannak szituációk, amikor az ember érzi, hogy a gyorsaság jobb.
1: Igen, de én általában olyan vagyok, hogy még mindig gondolkozok azon, és mondjuk már itt a Gábor kollégám is mondta, hogy vedd meg azt a készletet, mert az 3 darab is jó. Mondom, jó, azóta is veszem. De úgy, hogy az összes reklám, érted, az egész monitorom tele van késekkel.
0: Mindenhol. Meg kell venned, de akkor eltűnnek a reklámok.
1: Igen.
0: Úgyhogy nincs dollár, és nem is nagyon hiányzik.
1: Oké, miért beszélgetünk erről? Azért, mert összeérnek a szálak. Nem is olyan régen Balassagyarmat város polgármestere Csak Gábor a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt időszakban több megdöbbentő jelzés is eljutott hozzá az e-rollerek használatával kapcsolatban. Ugye azt írta, hogy ugye a kamazerek közlekednek elektromos rollerekkel a Kressz Parkban, miközben ugye a terület főleg ugye a gyerekek biztonságos közlekedésére, meg a nevelésére, meg a játékos tanulásra van kialakítva. Hát tehát ugye pont nem azért, hogy a gyerek menjen, mint az állatot, hanem a innovation. Ráadásul a fiatalok ugye védőfelszerelés nélkül használják ezeket a rollereket, úgyhogy a Gamest is utasította, hogy a park valamennyi kapujára legyen rakva az, hogy akkor ki vannak tiltva az e-rollerek, és ugye a szülőket meg a hatóságokat is arra kérte, hogy ne engedjék az eszközök használatát a park területén. Igen, innen indulunk ki majd, mert hogy a Szlovákiában már egy pár napja, a szeptember 1-től tilos a közúti forgalomban használni azokat a rollereket, e-rollereket, amelyek 25 km/h-nál gyorsabbak. Ez is ott van. Mind a mellett pedig ugye Vitézi Dávid is egy pár napja a rollerekkel, az e-rollerekkel foglalkozott az egyik posztjában, ugye a közlekedés és beruházási miniszter. Úgyhogy összejönnek így a szálak a reggeli műsorban. Beszélgetünk egy picit erről majd a dalok után.

0: Meg a slágerek után itt vagyok, jó reggelt mindenkinek, és akkor rollerre pattanunk, és akkor kicsit a rollerezünk, jó? Aki most tekerne a 95.7-re, vagy kattintan alánk a megafonfm.hu-ra, vagy tekerne a 99-re, azoknak elmondjuk, hogy az e-roller a témánk is éppen azért, mert hogy egy pár nappal ezelőtt Balassonyomat polgármestere Csagából és a közösségi oldalán egy posztot tolt, amely arról szólt, hogy a tekergő Kressz Park területén 10-14 év körüli gyerekek védőfelszerelés nélkül száguldoztak, de erre több bejelentés is érkezett, és hát ugye ez azért ilyen csavarosan történt, mert hogy maga a Kressz Park ugye azért van, hogy kicsit megtanulják szépen lassan, hogy akkor balra, jobbra, körforgalom, elsőbségadás, biztonságos közlekedés, és pont itt skeráznak balra-jobbra, vagy skeráztak balra-jobbra ezek a fiatalok.
1: És tették ezt egyébként, a védőfelszerelés nélkül, tették ezt úgy, hogy egyébként ott voltak a srácok és a gyerekek is,
0: akik... Azt nem tudom pontosan gondolom, lehet, hogy igen.
1: Az még rosszabb.
0: Vagy anyukák látták, ahogy haladtak, nem tudom, tehát, hogy
1: az még rosszabb.
0: Éppen ezért kikerülnek, vagy kérültek már a táblák, hogy nem lehet oda bemenni, és igen. Ez gyerekek? Én nem tudom, hogy ezzel... Én szeretem azt, hogyha ki van kérdezve a nép. Tehát, hogy ilyen társadalom, érted, hogy így megkérdeznek minket.
1: Igen.
0: Bár mondjuk a mostani kormány azért egy-két alkalommal ezt nem annyira jól gyakorolta. Lehet azt így mondani, viszont most itt mi tudjuk kvázi... véleményezni, azt, hogy akkor mi legyen a Kressz, azon belül a Trafipax-tól kezdve a Bünding kereszt, az e-rollerig. És ugye pár napja Vitézi Dávid, a közlekedési és beruházási miniszter írta azt, hogy tette fel a kérdést, hogy vezessünk-e be szigorú szabályozást az e-rollerek használatára, mert ugye az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt ezeknek a száma itthon, miközben ugye hozzá kapcsolódó szabályok, jogszabályok nem voltak. Drámaian megugrott a balesetek száma, tavaly előtt még csak 367 volt, tavaly már 635 ilyen baleset volt, de 73%-os növekedések vannak, tele van a Betesda, leszakadt lépes gyerekekkel, meg kiszúrta a bordáját, meg nem tudom én mi, és ugye azt írja a tárcavezető, hogy a mostani szabályozás nem alkalmas arra, hogy megállítsa ezt a nagyon rossz tendenciát, és továbbra is jelentős alkalmazási bizonytalanság övezi az e-rollert. Tehát, hogy ezzel valamit kell csinálni. És ugye erre lehet válaszolni ebben a többek között ezt is érintő kérdőívben. Most ugye akkor itt a labda akkor pattogjon. Mit és hogyan fogsz szigorúbban szabályozni ennél az e-rollernél?
1: Nem tudom, ez nagyon nehéz. Tehát az a baj...
0: Hogyan nyúlsz hozzá?
1: Hát az a baj, ugye, hogyha ha többire járművel egy kalap alá lehetne őket venni, és ott megvannak a szabályzások, tehát mondjuk a rollerhez hozzá legközelebb álló, leghasonlóbb eszközt veszünk, mondjuk egy kis motort, vagy egy elektromos kerékpárt, vagy valami ilyesmit, ahol azért előírásokat kell betartani, és sisak használat, és egyéb más dolgok tekintetében, akkor utána még jöhetne egyfajta sebességkorlátozós dolog is. Nem tudom, hogy azzal mi a helyzet, mert ezek a gépek, nekem van ismerősöm, aki olyan kütyűvel, olyan rollerrel közlekedik, amelyik simán ugrik 60-ra. Simán
2: hát, sok perc.
1: Igen, és ez a fiatalok is nyilván azt keresik, amelyik erősebb, amelyik gyorsabb, nem elégszenek meg csak a 25-össel, hogy tényleg A-ból B-be átguruljanak, nem, mert ők ez egy technikai truvájá vált, hova tovább tehát a szimbólumá. Úgyhogy ezt nagyon nehéz úgy karban tartani, vagy úgy kézben tartani, és fegyelmet tartani ennek az eszköznek a használatában, amennyire egyébként maguk a használók érdekében erre szükség lenne. Csak még ők sincsenek annak azzal tisztában, hogy mennyire ő miattuk szól ez az egész történet, és nem feltétlenül azokért, akiket zavar a látvány, hogy valaki megelőzi őket mondjuk egy piros lámpánál középről.
0: Jó, oké, mondjuk akkor szabályozzuk a rollereseket. Tehát egyrészt tudod azt szabályozni, hogy
1: én most csak vélelmeztem, hogy tudjuk.
0: Az ő védelmük érdekében azt, hogy először is mondjuk ilyen protektor, vagy bukósisak...
1: Ez az alap.
0: Nem szállhat föl.
1: Ez az alapvetés. Erre. És nem csak a sisakban vagyunk kimerülve itt, én azt gondolom.
0: Hát mondjuk a protektorra,
1: igen,
0: nem tudom
1: egy teljes tőnyökkérd sisak. Én azt gondolom, hogy igen.
0: Tehát ennek ez kötelező.
1: Ez az alapjállás.
0: Jó. Oké, megvan akkor a védelem. Mit tudsz tenni akkor a sebességkorlátozással, és hogyan?
1: Ott már nagyon kicsikkel sanszod. Ott csak a mérés.
0: Igen.
1: Csak a mérés.
0: Kell e-rolleres Trafipax? Mert most hiába, most itt Vitézi Dávid is megkérdezi, vezessünk ebbe szigorú szabályozást az elektromos rollerek használatára. Ha a sebességkorlátozást gondolod, járdán álljon be, érted, a így is hiányos rendőrállomány, mondjuk a Balassagyarmaton, a Hunyadin, és várja, és mondjuk be majd a rádióba, hogy elroller trafipax várható. Tehát mi?
1: Nem, nyilván
0: hogy
1: nem.
0: Ellenőrzöd a hát sebesség
1: határokat? Csak úgy lehetne, de nyilván nem, csak úgy lehetne, de tudjuk. De nem tud megtörténni, mert erre se kapacitás, se emberi oldalról, sem eszköz oldalról nem lesz. Ezt látni kell.
0: És akkor itt vagyunk, hogy akkor vegyük a szlovák példát, mert hogy már az Ipoly másik oldalán, szerintem a hallgatóink azok már tapasztalhatják azt, hogy elsőjétől tilos a közúti forgalomban olyan rollert, e-rollert használni, ami 25 km rónánál nagyobb sebességre képes. Mi történik ilyenkor? Megvan a sebességkorlátozás, 25 km per óra, amit muszáj betartanod, mivel csak olyan robogót használhatsz közúton, amely 25 km per óránál gyorsabban nem megy.
1: Olyan rollert, de ez maga, de ez
0: ennyi.
1: Ez ennyi, de nagyon ügyes egyébként, tehát itt eszköz oldalról lehet megfogni a dolgot. Tehát amikor ellenőrzés alá vonnak egy ilyen emberkét, és megnézik, hogy az a roller teljesítménye szerint mit tud, ha látszik a megadott adatokból, hogy több, már ki is van vonva, és onnantól kezdve a nulla tolerancia
0: játszik. Ennyi. Tehát, hogy itt megint nem mondtam, hogy a rossz végénél vagyunk, vagy vizsgálódunk, mert akkor itt nem azt kell megkérdezni az emberektől, hogy vezessünk-e be szigorúbb szabályozást a rollerek használatával, hanem akkor azt, hogy ki kell tiltani közútról a 20-kör, kész, igen. És megvan oldva a történet, igen. Bár azért itt jön a másik oldal, mert hogy megszólaltak ugye azok, hogy akkor a közúti közlekedésben is, ugye, tehát olyan autókkal mész, amik mondjuk 130 km per óránál többet tudnak, ugye, és akkor mégis mehetsz vele, tehát hogy 200-at is akár, tehát mégsem tiltják be őket. Ez igen. A másik oldal.
1: Igen, teljesen igaz, ugyanakkor a kettő között, és most megint csak az eszközt használónak a szemszögéből nézve, egészen más kép van védve egy autós 100 km környéki, vagy az fölötti, mit tudom, 80-90-es táblánál 100-al gurgulázó emberke, mint mondjuk egy 40-es táblánál rolleren 60-an álló valaki, tehát azért van e között azért súlyozni való elég gazdagon, csak nem az kis problémámmal, és nem kanyarodnék még nagyon el a fő témáktól, amit most a roller ilyen értelemben, az, hogy mielőtt még a rollereseket rendbe tesszük, azért ne legyünk elszédülve, a kerékpárosokkal sem tudom még mindig mit kezdeni.
0: De nem, Norbi, figyelj, én, aki állandóan tekerek, tehát hogy szerintem először a rollereseket kell
1: vágom,
0: foglalkozni.
1: Csak tudod, mire gondolod?
0: Azért, mert egyszerűen olyan mozgás dinamikával rendelkezik a rolleres, amivel nem tudsz tesztot, se a járdára nem való, se az útra.
1: Azt tudom.
0: Mondom, pont a múltkor egyenlegy utcában lakom. Két gyerek.
1: Vágom.
0: Behajtani tilos. Sisak nélkül, és mennek érted az ellentétes, mint az állat.
1: Mentek az utcán, mentek
0: a járdán. Körforgalom, jön, nem veszem észre, ha autóval vagyok, ha biciklivel, nem tudok hirtelen reagálni én, mert úgy jön érted, mint az állat.
1: Okay.
0: Tehát, hogy először ezt, mert ez szerintem ez sehova nem való ez az eszköz.
1: Okay, de addig én csak arra akarok rávilágítani, hogy az, hogy most van egy ekkora kagypasz a fejekben, és nem tudunk rendet tenni ennek az eszköznek a használatában, és teljesen partalanná válik, és tényleg rettenetesen veszélyes. Míg nem tettünk fejet nem fogok minden kerékpáros bántani, mert nyilván nem így van. De Ádi, én már alig láttuk olyan kerékpárost, aki például tényleg a járdán kerékpározva leszáll a zebrán el és áttolja. És azok már rég nincsenek. Az, hogy ugyanolyan lendülettel fékezés nélkül érkezik a kereszteződéshez, és esélyed nincs rá, hogy tehát el kell engedned, hogy neki le kéne szállni, és tehát az embereknek a szabály ismerete nulla.
0: Nagyon érdekes, hogy mondasz egyébként, mert erről beszélgettünk, hogy
1: sehol nincsen.
0: Épp ez miatt a jogszabály az a biciklisek felé fog ide múlni, mert hogy én majd átmehetek biciklivel az zebrán. Nem kell leszállni. Mert mindenki ezt csinálja.
1: De hát...
0: Tehát azért rágálak rá, hogy erről talán pont beszéltünk, hogy hamarosan, amikor el fog készülni a KRESZ, ugye ezzel már nagyon sokáig ülnek a szakemberek, egyrészt engedélyezni fogja azt a kerékpárosoknak, hogy jobb oldalról előzzük az autót, tehát hogy állok a főúton, piros lámpát kapok, ott vagyok X autó mögött, és mondja, balra kéne kimennem, és előznem a sort, jobbra meg ugye megyek, mert ott azért lehet, hogy biztonságosabb, de ott az ugye nem, az tiltott, az nem szabad.
1: Igen.
0: Ez is lesz engedélyezve, hogy ott van akkor az is, hogy te kerékpárral a zebrán átmehessél.
1: Oké. Okay. Ja. Mi a helyzet azokkal, amikor megy nagy lendülettel, és a gyalogos befordulok én jobbra, és olyan járdán velem egy irányban a kerékpáros, vagy akár szemből.
0: Én nagyon ritkán szoktam egyébként.
1: És, és maximum leszáll, és még ordít, holott. Igen. Én nem nagyon tudom érzékelni, hogy megérkezik.
0: A kressz engedi, hogy járdán biciklizzem.
1: Igen, de...
0: Csak ugye ezt, hogy akkor ezt hogyan fogod megtenni.
1: Na, és igen. Én most csak azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy van egy ilyen jellegű, tényleg nagy számban ismétlődő jelenség kerékpárosok oldaláról, mert ők jutottak az eszembe, mert ők az, akiket analógként ide tudok hozni, és ezt nehezíti, ezt teszi még súlyosabban, még veszélyesebbé a rollereseknek ez a fajta jelenléte, ami aztán full megfordítja az egészet, mert itt sebesség is van, követhetetlen magatartás van, nincs felöltöz, nincs, tehát ez erre a katyvaszra, erre az egyébként is bonyolult és egyébként nagyon-nagyon veszélyes helyzeteket szülő állapotokra még megérkeznek így a rolleresek.
0: Mondom, én ezzel foglalkoznék először.
1: Nagyon durva.
0: Azért, mert szerintem, és még beszélünk róla egy picit akkor a hírek után, hát a jövőnkét hallgatói hozzászólás is, hogy tehát szerintem egyik forgalmi környezetben se élik bele az e-roller. Tehát nincs helye egyikben.
1: Hát de mondtad a franciákat, ez a talán is meg vagyok lepődve.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ott, az full, ott nulla,
0: ott
1: aztán, nem használsz?
0: Még 2023-ban kezdte meg Párizsban, ugye a bérelhető e-rollerek kivonását a forgalomból.
1: Ezek, mint ami Pesten is van a bérelhető.
0: Igen, ezzel indult meg, aztán 11 e-rollerek nem is tehát ugye ezek nem is vehetnek, tehát ugye ez így ment szépen föl, úgyhogy valami, lehet, hogy nem pont teljes tiltás volt, de az fix, hogy a franciák oda léthetne onnan nekünk.
1: Nagy szűkítés.
0: Igen. Na úgyhogy még egy picit beszélünk akkor erről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajnik. Hírek. Anyaként tekintett kiskorú barátnőjére a gyilkos, akit aztán megölt. Megkezdődött a balassagyarmati törvényszéken a Széchenyi különös gyilkosság tárgyalása. A vád szerint P. Tamás Széchenyben egy késő esti órán támadta meg gyermekkorú barátnőjét, megölte őt, majd emésztőgödörbe dobta a holttestet. A bíróság előtt azzal védekezett, semmilyen gyilkossági szándéka nem volt, és zavartan viselkedett abban az időben. P. Tamás úgy fogalmazott, úgy tekintett a kislányra, mintha a saját anyja volna. Az üggyel kapcsolatban dr. Rátkai Tíme, a jogász mondta el, hogy a férfit korábban a lány bántalmazásáért és megerőszakolásáért már börtönbüntetésre ítélték. A vádlott arról is beszélt, hogy aznap elvesztett kisgyermeknek érezte magát, és mentálisan is rossz állapotban volt. Nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. Megkezdődött a Nógrádi Enjoy Park Kft. Végelszámolása. A tulajdonos vármegyei önkormányzat arról döntött augusztusi ülésén, hogy új ügyvezetőt nevez ki, akinek a cég megszüntetése lesz a feladata. A társaságot Becsó Zsolt korábbi országgyűlési képviselő ötlete szerint alapították, azzal a céllal, hogy Kelet-Nógrád turisztikai rendszerét alkothassák meg, és azt, mint lehetséges gazdasági erőt mutassák fel. A politikus terve volt a meglévő turisztikai szolgáltatások ajánlása a palóc gasztronómia kiemelésével. Becsó Zsolt 2021-ben úgy fogalmazott a tervről, hogy egy új szemléletű programot építünk. Szeretnénk létrehozni valami egészen különlegeset, amely végül sosem valósult meg. A vármegyei önkormányzat augusztusi ülésén megválasztott Ócsai Dániel felszámoló dolga, hogy 2031-ig jogutód nélkül szüntesse meg a céget. Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést, és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. 6 pontból álló kérdés sort tett közzé a magyar kormánynak címezve a Független Benzinkutak Szövetsége, amelyben azt firtatja, hogy nem vallják be a vezető politikusok az üzemanyag magas árának valódi okait. A társaság a miniszterelnököt idézve azt írta, Magyar Péter azt ígérte, minden magyart képviselni fog a politikában, miközben több ezer magyar család benzinkutas vállalkozóval nem törődik a Tisza párt. Álláspontjuk szerint a kormány velük fizetteti meg a MOL rekord nyereségét, és a már egyszer adóztatott tevékenységet is újra adóztatják. A szövetség összefoglalója alapján 20-szoros kiskereskedelmi adó is terheli a munkájukat, és közben a kormány nem vallja be, miért drága valójában az üzemanyag Magyarországon. A Független Benzinkutasok véleménye szerint a magyar kisvállalkozó nem számít semmit, már annyit sem, mint a Fidesznek számított.
2: Időjárás.
4: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
3: Közlekedés.
4: Napközben a 2-es úton Sződ-Liget belterületén, Vácon a Balassa-Gyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megaton.
3: Nagyot szól.
5: Everybody get up.

0: Rollerezgettük még egy kicsit, kedves hallgatók, még pedig ugye rollerrel, és kíváncsi lettem volna a szlovák oldalra is, írtam Rága Papsonyinknak, szemünknek, fülünknek, akivel egyébként olyan régóta nem beszéltünk, hogy ennyire hangos a történet az Ipoly túloldalán, de hát nem tudtam vele sajnos beszélni. Mindenesetre ugye most már az Ipoly másik oldalán az van, hogy kimehetsz a földekre, fiam, a mezőre, rétekre, ott az csapasd, 50-nel, 60-nal, ha van rajtad protektor, ha nincs, törd össze magad, lyukasz ki a tüdőd, májad, léped, ott azt csinálsz, amit akarsz, azért, mert senki más nem fogsz veszetetni, csak saját magadat, mert olyan hülye vagy. Ennyi. És ettől kezdve közúton belül nem. Csak a 25 km/h szaladó e-roller. És ennyi. Szerintem itt különösebben nem kell rolleres kérdésekkel foglalkozni nálunk, én úgy gondolom.
1: Igen, ez egy elég hatásos dolog. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez itt milyen gyorsan lesz mondjuk esetleg átvéve vagy lekövetve ez a fajta. Egyébként szerintem egy kifejezetten jól működni képes szabályzás, mert tényleg mit tudsz csinálni most egy ilyen... Ellenőrizni nem tudod. Nem tudod. Az kevés, hogy mindig hogy mindig edukálni a korosztályokat, és akkor meg... arra nevelni, hogy elmenni iskolákba, tartani előadásokat. Jó, persze, hagyjuk ezt most már. Tehát erről.
0: De csak megint ott tartunk, hogy megint le vagyunk maradva. Most nézem ezt a közlekedési, egyeztetési, nagy kressz előtti társadalmi bevonást.
1: Én van ilyen?
0: Igen. Ez mi foglalkoztam, mert talán még át is beszéltük ezt, mikor először kijött. Mindent érint. Trafipark, szebességkorlátozások, valami ilyesmi volt. A rolleres a következő kérdés szekciókból áll. Norbi, egyetértesz-e azzal, hogy az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozás minél hamarabb, még az átfogó kressz felülvizsgálata előtt jelenjen meg?
1: Igen. Igen. Hát most ez milyen kérdés?
0: Ezt akartam kihozni belőle.
1: Nyilván.
0: Egyértünk-e azzal, hogy az elektromos rollerek két jármű kategóriába, 25 km alatt és fölött legyenek sorolva? Most már ott tartunk, hogy már a szlovákoknál ez már
1: megtörtént.
0: Már ég, de mi most sorolgatunk. Ön hány éves kortól engedélyezné a kis teljesítményű elektromos rollerek használatát? Én? Tehát, hogy esetleg így megmondanátok, hogy szakemberek, hogy mettől lehetne ez, és akkor úgy. Ön szerint legyenek kötelező a fejvédő használata a kis teljesítményű e-rollereken?
1: Jézus Mária! Miért kell ezt megkérdezni?
0: Én nem tudom.
1: Hát hozzák be szabályba, nem kell megkérdezni. Van, amit nem kell egyébként a köztől megkérdezni.
0: Okay.
1: Van, amit a köznek követnie kell, és el kell fogadnia, és az szerint kell ebben az esetben közlekednie.
0: Gyerekek,
1: nehogy már én szabjam meg, hogy mikor megy.
0: Hát,
1: a csíktolja a repülőt.
0: Nem, itt van, elfogadtak egy. Van egy galeri, fönt, van egy ház, parlamentnek hívják, és abban egyébként döntenek emberek. És azokat hogy fogadjátok el, mert érted? És akkor,
1: ennyi.
0: És akkor kb. Egy.
1: Ennyi. Ez,
0: hát,
1: még,
0: mi van?
1: Ez még nem diktatúra. Ezek azok, amik ahhoz kellenek, hogy úgy normális.
0: Én kitiltanám.
1: Csordogáljon az élet.
0: Tudod, mit csinálnék? Kettő kezdve, gyerekek, kaliméra mindenkinek, önkormányzati jogkörbe adnám az e-rollerek szabályozását. Mondja meg a Penci, magának ott Pencen belül, meg mondja meg a Váci, meg a Sóshartyányi, hogy mi, hogyan lehet a közlekedés bent a településen belül. Ennyi.
1: De miért kell azt? Miért nem lehet megcsinálni ezt fölöttlendesen kressz szinten? Ami megkerülni ezt az önkormányzati jogkört. Nem kell, országosan kell mondani. Jó, egy frankot.
0: Csak egy ötlet volt ez is.
1: Vágom én, de ne legyen még ez sem, mert ez is fölösleges.
0: Jó, igaz, mondjuk. Csak eltetelek értem, mert mi le vagyunk maradva megint a másik oldalhoz képest.
1: Hát...
0: Már döntés volt, kész, ennyi. Úgyhogy, nagyon nem. Miért, kicsik néhát, nem, szerintem az, lehet, hogy az is benne van, hogy az apa, most fél, nem tud, hogy biciklizni, nem van, kap egy e-roller, tudod, és akkor így...
1: De Ádi, most nem? Őszintén
0: szülő... Vagy nem olyan nyűgasz, akkor biciklizd, ott a roller még egyelőre, akkor menjen az.
1: Te képzeld el, hogy szülő vagy, én nekem már, ez már történelem, és aztán azért gondolkodok folyamatosan, hogy mikor vinne rá a gondolat, a lélek arra, hogy egy ilyen veszélyes, tényleg nem gyereklábba való, és amely az életkor mondta, 18 alatt mondjuk ilyetből nem engedném, ha még a szabályzás zárójel bezárva, hogy mikortól a hülye kérdésre, a hülye válaszként mondanám, hogy akkor, ha már hülyeséget kell mondani, akkor azt mondanám, hogy hát a 18-tól.
0: De egyébként még jogos szerintem, mert most becsűrt fiatalokhoz rápattanak, érted?
1: Az volna az első.
0: De jogsihoz lehetne kötni?
1: Abszolút, hogy adjam, hogy minden rélek arra rá, hogy a saját gyerekemet ilyen pusztán szórakozásból, vízből rávigyem egy ilyenre.
0: Érted, mész, tehát gyorsan mész, nyilván nem tükörsima mondjuk Balassagyarmat vagy Vác úthálózata, valami megdob, eldob, nem is
1: tudod, mi elkeserítő még? Az, hogy, és most ugorjunk Pestre, mert ott is szó volt arról, ugye francia izé kapcsán, igen, hogy ott bevonták a bérelhető rollereknek a izéért, vagy Franciaországban. Most ugorjunk Pestre, ott dílik ez ugye nagy erőkkel, ez a bérelős rolleres fesztivál. Azért abban szerintem megegyezhetünk, hogy azt 80%-ban...
0: Az külföldi.
1: Igen, és 80%-ban szerintem szétcsapott hajnalban szanaszét berúgott, hajnalban szanaszét berúgott, közlekedésre alkalmatlan védőfelszerelés, nincs, azt se tudja, hogy mi az. Nélkül a körúton, bármilyen utcákban, utalan utakon, eltévedő szétcsapott arcok használják. Ezek az eszközök azért vannak odarakva, hogy őtőlük még lehúzzák azt a lóvét, és az ő úgynevezett közlekedésüket világvárosi szinten idézőlesen könnyítsék, és mondjuk akkor ne legyen taxiforgalom akkora. Téve ezzel egy akkora veszélyhelyzetet a városra, és undorítóságot a városra, mert akkor utána, amikor mész hétfő reggel, akkor látod, hogy teljesen világtalan helyeken, ott hagyva a rollerek, keresztül kasul.
0: Hogy amikor a nagy vadász, horgász, vagy világkiállításra mentünk fel, és akkor mentünk befelé, sajtóval, minden, és hát ott is érted. A
1: szanaszét.
0: Szétdobálva, mint a kutyaürülék, tehát, hogy is szanaszét van minden szúrva, ott hagyom, lejárt, ott
1: minden. Igen, és aztán gyűjtik befelé.
0: Kíváncsi várom, hogy mi lesz ennek az egésznek a folytatása. Úgyhogy gyerekek, visszatérve Balassagyarmatra, a Kresszparkba nem.
1: Egyrészt, másrészt pedig, ha még mindig rajta vagytok, nagyon vigyázzatok magatokra és másokra, és ez a legfontosabb.
0: Igen, rám, jó? Most komolyan. Tehát, hogy így...
1: Hát különösen.
0: Most komolyan. De most még egy a végére. Tehát én fogom húzni a rövidebbet azért, mert te, hülye gyerek, nem tudsz normálisan közlekedni, összefogod az autómat, és még én fogom a rövid, és még engem fog majd apád meg anyád beperelni, hogy én miért ütöttem el a gyereket.
1: Plusz a lelkismert fordulásom kívül.
0: Igen.
1: Így van. Tehát azért azt
0: gondolom... Nem kell nekem.
1: Mindenki gondolja végig, hogy Ádámban például csak egy van. És ezt én bizonyítani
0: mindenki
1: tudom.
0: Mindenkiből.
1: Ezt bizonyítani tudom, de Ádámból különösen.
0: De és akkor autósok fogják húzni, mindig az autósok fogják, érted, hogy akkor mi van.
1: Tehát, ez így van.
0: Mindegy. Na, mindenki vigyázzon mindenkire.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
1: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
6: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
6: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak.
9: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
11: Hírek.
10: Közös kiállás sürget a Magyar Vasút Társaság egyik munkatársa azért, hogy ismét működjön a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti kötött pályás személyszállítás. Szabó Szilárd egy internetes fórum vezetőjeként mutatkozott be a közönségnek. Érvelése szerint ütemes menetrendre van szükség ezen a területen, és a térség turisztikai kincseinek jobb elérhetősége is indokolja a vasúti közlekedés újraindítását. Vita indító hozzászólásában arra kéri a követők, hogy osszanak meg az interneten a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonallal kapcsolatos emlékeket, vasúti jegyeket. Együtt léptek fel a lakók egy gyorshajtó utcabelivel szemben Balassagyarmaton. A Jószív utcában rendszeresen ugyanabban az időpontban hajt végig egy BMW-s, aki minden határt túllépve, becslések szerint több mint 100 kilométeres óránkénti sebességgel vezet a lakott területen belül. A szűk utcában élők megelégelték az állandósult problémát és összefogtak. Az ismert időpontban együtt álltak ki az út szélére, és amikor közeledett a gyorshajtó autós lassan, mindkét oldalról befelé léptek az úttestre, ezzel fékezésre kényszerítve a sofőrt. Az autó vezetője fenyegetően lépett fel a lakókkal szemben, akik viszont közölték, hogy a bizonyító képeket és videókat elküldik a rendőrségnek, és jogi útra terelik az ügyet. Az eset a hét elején történt, azóta nincs probléma a sofőrrel. Elharapózó állattartási problémák miatt adott ki közleményt Karancsalja jegyzője. László Tünde arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a kutyatartók kötelessége gondoskodni arról, hogy az ingatlanok kerítései kifogástalanok legyenek, a kutyák elszökését megakadályozzák. Kiemelte, a kutyákat kikötni és láncon tartani nem lehet. Az állattartására ahhoz megfelelő mozgástér szükséges. A kiadott közlemény kapcsán internetes fórumokon a környékbeli lakók megjegyzik. A helyi önkormányzatok rendszeresen szemet hunynak, a probléma megoldása helyett inkább kivárnak. A hozzászólások szerint Karancsalja példája kiemelkedően jó, mert túl a figyelmeztetésen azt is leírták, hogy aki nem tesz eleget az elégséges állattartás követelményeinek, 450 ezer forintig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtják. Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést, és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Robbanás történt a dél-németországi Augsburg főpályaudvarának közelében. Két ember könnyebben megsérült, közölte a német rendőrség. A bajor tartományi hatóság tájékoztatása szerint egy ismeretlen tárgy robbant fel az épület egyik átjárójában. A detonációban ablakok is megrongálódtak. A pályaudvaron korlátozásokat vezettek be, a környékén pedig fennakadások voltak a közút és a tömegközlekedésben. A Münchentől mintegy 55 kilométerre északnyugatra fekvő Augsburg a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja.
2: Időjárás.
10: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
2: Közlekedés.
10: Napközben a 2-es úton Sződ-Liget belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
9: Megapon.
11: Nagyot szól.
13: Nógrád várába hívunk benneteket, drága alattvaruk.
14: És érdeklődők, ne érezzétek magatokat azért ennyire.
13: Ó, megint behozza középkorinak. Tudod, amikor a Zsigmond napokat nyomattuk a zen parád, és volt, tudod, amikor szólt a középkori zene, és akkor csöpre vertünk egy hordócskát.
14: Fehér népi szóba került, azt hiszem.
13: Hívtunk magunkhoz vala, és akkor bent a parti.
14: Igen. Indult a mulatság.
13: Így van. Jó, most ezt
14: engedjük.
13: Elengedjük. Nógrád várához kalózunk benneteket, mert hogy egy pár nappal ezelőtt mi a hírekben már egy rövid kis híradást adtunk azzal kapcsolatban, hogy kettő olyan fejlesztést is össze tudott hozni a Nógrád várának megmentéséért alapítvány, amely tök jó. És azért szoktunk most már az elmúlt hónapokban vagy években egyre többet beszélni az alapítvány dolgaival, mert hogy ugye lett egy ilyen reboot, vagy újra szervezés alakulás, és hát folyamatosan jönnek olyan hírek és olyan kisebb, nagyobb események, amelyek azt lehet mondani, hogy abszolút élettel töltötték meg a nógrádi várat, és máshogy tekintesz rá. Ugye évekig nagyon rossz volt a szitu, mert hogy gyakorlatilag ez a nemzeti vagyonkezelő, ami minden volt, csak a vagyon nem kezelte, az kb. Tett a nógrádi várra, és már ugye le kellett itt különféle barikádokkal ízni, hogy akkor nem
14: látogatható, hogy
13: igen, ne omoljon le, és akkor ásatások, helyrerakások, stb., és akkor azért ez pont a tavaszi vagy nyári szezon kezdetén volt, akkor ugye a nógrádi várjátékokat szintén offolni kellett, és akkor le kellett vinni a futballpályára, érted? Meg ilyenek voltak, de mindegy, nem beszélve arról, hogy hát egy kanyavasat nem kaptak a vár programból sem, de mindegy. Ennek ellenére ez a kis csapat most hozza jó sztorikat, tehát eseményeket szervez, a nógrádi várjátékokat is egy picit feltuningolta, próbál fejleszteni, és most két olyan fejlesztés is van, amely tök jó, és tök mai. Az egyik az egy audio guide, amely hát gyakorlatilag egy ilyen hanggal való megtámogatása a túrának, hogyha felmentek a várba, az az egyik.
14: Olyan, mint ott lenne egy idegenvezető mellett, csak hát ugye nyilván tudjuk, ugye múzeumokban és ilyen történelmi helyeken azért ez a világ szerte elég régóta működő dolog, és hát manapság azt gondolom egyébként, hogy főleg egy ilyen múltú, ennyi mindent magáról elmondani képes helyről, mint amin a nógrádi vár, ez már nagyon időszerű volt.
13: Igen, meg ugye másrészt, tehát nyilván nem tudott lenni egy ember nap, minden nap, mit tudom, 8 év után.
14: Kizárt.
13: Hogy akkor, ha valaki akkor mesél róla, és akkor ezt kivált, vagy audio guide, és hát aki most már ilyen akkumulátoros autóval jön, az is tud ma tölteni, úgyhogy ezekről beszélgetünk majd mindjárt Kovács Viktorral.

0: A Nógrádi Várban vagyunk ebben az órában, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és ahogy mondtuk az előbb, már egy rövidebb híradást adtunk egy pár nappal ezelőtt arról, hogy hát nem is akármilyen újítás, fejlesztés az, ami megvalósult a Várban most. Apró lépésekben, ugye, de azért nagyon szépen mennek, és ugye azt mondtuk az előbb, hogy hát ha a drága Karvai Sanyink vak műsorvezető társunk itt lenne, akkor hát örülhetne mi majom a farkának, mert hogy egy olyan fejlesztésről tudunk beszámolni a Nógrádi Várat, amiben például ő nagyon jól érzi magát.
1: Igen.
0: És ugye arról beszéltünk még az előbb, hogy amióta ez egy pár év, ugye a Nógrád Várának megsegítését alapítvány úgymond aktivizálta magát, vagy hát úgy újra szerveződtek, vagy beindultak azóta, azért hónapról hónapra lehet azt mondani, vagy szezonról szezonra, negyedévről negyedévre mindig azért hoznak olyan témákat, és hoznak olyan újításokat, és
1: fejlesztés. És
0: híreket, igen, amelyekkel azért így kell foglalkozni, és látszik az, hogy legalábbis én úgy érzem, hogy ezzel a csapattal valahogy jó helyen van most a Vár, annak ellenére, ugye, hogy mindig el szoktuk azt mondani, hogy az elmúlt tizen, nem tudom, x évben a Nemzeti Vár programból hát méltatlan az, hogy kimaradt, ugye kvázi egy olyan vár, amely egy falu, egy község közepén van, és arról kapta a nevét, egy teljes megye, tehát hogy ezt mindig nehezményezzük. Ugyanakkor a csapat az megpróbált megtenni mindent, hogy ez valahogy a maga a város egy picit fejlődjön, ugye hát itt most a lezárásotok, ez minden volt, hogy mondtuk az előbb, viszont most már azért az elmúlt hónapokban is egy-két klassz dologról tudunk beszámolni, úgyhogy ugye megint Kovács Viktor a vendégünk, ugye Viktorral szoktunk beszélgetni arról, hogy hát ha segítség kell, ha támogatás kell, ha újdonságok vannak, akkor tényleg ezt minél többen tudjátok, úgyhogy most itt van a vonalban, és akkor egy-két ismételt kis frissesség az, ami hát csalogathatja.
2: Sőt, egész biztosan némi előismeretünk van a történetben, azt gondolom, hogy ezek valóban előremutatók, és nagyon, és eddig nagyon hiányzó kis fejlesztés.
0: Így van, úgyhogy Viktor, jó reggelt, köszöntünk a műsorban, szia!
3: Hello, Szerdám, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szia! Na, akkor nézzük is, mert ott tényleg klassz dolgokról tudtunk mi is a hírekben beszámolni, viszont mivel ez nekem tetszik, ezért egy kicsit bővebb időt hagyunk rá. Na, kezdjük az audio guide-dal. Jó, mert azért ez egy tök jó dolog. Ugye ez gyakorlatilag egyfajta narrációs kíséret, lehet ezt mondjuk így magyarra lefordítani, akkor ezzel hogyan rukkoltatok elő, mit lehet róla tudni, Viktor?
3: Én próbálkoztunk már korábban is a vár történetét megismertetni rengetegféle módon. Csináltattunk táblákat a vár történetéről a felvezető úton. Ugye az online térben próbálunk mesélni róla, hogy mi minden történt, itt mennyire gazdag a történelme. De ahogy mondtátok is, ugye újra szerveztük az alapítvány, tavasszal történt itt vezetőcsere, valamint tagcsere is. És az egyik új tagunk, aki gyakorlatilag elhozta számunkra a 21. századot az alapítványba, Paulinyi Zoltán, előállt egy ötlettel, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen applikáció, vagy egy webes alapú ilyen audio guide-ot, hogy ne csak olvasni lehessen a történetet, és ne csak szigorúan történelmi tényeket, hanem így kvázi végigvezetve az embert a váron, egy előre meghatározott útvonalon, meséljünk még több érdekességet róla, és tényleg egy ilyen 21. századi csavart vigyünk a történetbe.
2: Ez nagyon komoly dolog, mert aki esetleg nem tudja ennek a hátterét, tehát ezek szerint egy önálló appot gyártottatok, nem egy meglévő alkalmazást húztatok be, és azt töltöttétek fel a saját adatokkal, hanem ti kitaláltátok ennek a saját appos hátterét, ha jól értem.
3: Így van, ez teljesen belsős fejlesztés, Zoltánnak a saját ötlete, saját kivitelezése, gyakorlatilag egy olyan koprodukció volt, hogy ő rakta össze mögötte a webes és a program részét, wow. Én pedig ugye megírtam a történetet, és egyébként most előbbom a point, egy AI mesterség és intelligencia által generált narrátorunk van ebben a történetben.
0: Teljesen rendben van, tehát már olyan hangok vannak, hogy kényszerű.
2: De azért ez nagyon nagy mellós, rácok, és ez le a kalappal, ez egy nagyon komoly fejlesztés, ez komoly.
3: Köszönjük szépen, ugye magyarul, angolul elérhető, próbálunk egy kicsikét mi is nemzetközi vonalra evezni. Tervezzük még egyébként további nyelvekkel bővíteni, így mint a német, szlovák, spanyol adott esetben, tehát ez még valószínű, hogy karácsonyig be fog futni.
0: Wow.
2: Törökkel óvatosan.
3: Teljesen így van, egyébként az arról is volt szó.
0: Rüchtörütte! Takarod!
3: Lássuk, hogy minden érmének két oldala van. Azaz. Mindig elmondtam Nógrád esetében, hogy ugye sokan a török megszállással a pusztítást és a hanyatlást kötik össze. Nógrád esetében pont, hogy 50 évig virágzó központ volt a török uralom alatt, Szandzsák központ volt. Úgyhogy még akár nem annyira idegen az ötlet sem, hogy...
0: Igen, kiegyezünk, figyelj, akkor 150 plusz még x év utáni kiegyezünk egy-egy audio guide-dal a törökökkel, és akkor készrendben vannak a történet. Tök jó. És akkor amellett, hogy akkor a történelmi vonatkozással megy végig az audio guide, amellett mondjuk mik azok a plusz érdekességek, még egyet-kettőt azért emeljünk már ki, Viktor, akkor miket tettetek még bele a szövegbe?
3: Nagyon jó a kérdésed. Igazából próbáltuk úgy összerakni, hogyha az ember megáll egy adott helyen, akkor konkrétan az audio guide elmondja, hogy mit lát. Mondjuk látja a szem előtt az Oltalom bástyát. Az Oltalom bástyáról azt kell tudni, hogy, és akkor is szépen elmondja az érdekességeit. Tovább megy, akkor elmondja, hogy itt állt a Kerek bástyánál. Ez ugyanúgy néz ki, mint az Oltalom bástya, de a kaput védte, stb. És akkor ugye gyakorlatilag tényleg úgy, hogy az adott nézőpontból mit lát, és nem szigorúan évszámokat sorol, hanem például elmondja, hogy a Barbakán arra szolgál, hogy védje a belső várat, úgy nézett ki, hogy azért csak ennyi van belőle, mert és nem akarok mindent lelőni, de tényleg az adott nézőpontból mondja el, hogy a látogató mit lát, és érdekességeket mesél, oda kötődő legendákat, történeteket, a kincsekről mesél, a szellemekről mesél.
0: Wow.
3: Minden pontban van egy icipici történelem, és egy icipici folklór.
0: Tök jó. És akkor kötünk, ha már itt neki lehet indulni egy ilyen túrának is, és mondjuk elektromos autón van.
2: És egyre többen teszik.
0: Igen, akkor az tök jó, mert hogy nálatok, miközben én ott guide-olok az audióval, akkor tudok tölteni is elvileg, ez egy frissesség még?
3: Így van, ez egy korábbi beruházás volt, tehát a töltők már korábban oda kerültek. A faluban azt hiszem három helyen található ilyen elektromos töltő, de az egyik az magának a várnak a parkolója, és ezt nemrégiben üzemelték be. Ez egy 11 kW-os töltő, ez magyarra vagy konyhai nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy amíg az ember körbe járja a várat az audio guide-dal és mindennel, ez a méréseink szerint olyan nettó egy óra és a fölött egy picivel, annyi idő alatt egy olyan 60-70 kilométernyi távot rá tud tölteni ezzel a töltővel az autójára, tehát adott esetben vissza tud jutni Pestre, esetleg Salgótarjánba.
0: Teljesen pacek a történet. Jó van, Viktor, mi hibátlan is imádjuk az ilyeneket, hogy hát tényleg saját kútfő, saját app, saját ötlet, tehát hogy így kell ezt csinálni, úgyhogy nyomjátok és beszélünk, hogyha vannak útonságok, hívjatok minket, jó?
3: Így lesz, tele vagyunk még ötlettel, ugye nyáron sem pihentünk, úgyhogy biztosan lesz még az idén valami, amiről be tudunk számolni.
0: Legyen így, kösz Viktor, beszélünk akkor, legyetek jó, köszönjük szépen, szia, minden jót.
3: Köszönjük nektek is, sziasztok.
0: Szia. Na hát Kovács Viktorral beszélgettünk, tehát a Nógrád várának megmentéséért? Mindig összekem, hogy megsegítésére, megmentéséért alapítványnak az egyik tagjával. Arról, hogy akkor audio guide, igen, mondtam, sajnáltam, hogyha tehát a Karvai itt lett volna, örült volna, mert hogy...
2: Neki mind a kettő.
0: Ez szerintem nagyon jó.
2: Neki mindkettő a töltés dolog is valószínűleg feltűzelte volna a kis fantáziáját, az audio guide pedig...
0: Remélem, hogy hallgatsz, Karvaj!
2: Majd elmondjuk neki. Pedig értelemszerűen, de egyébként a Sanyin kívüli adottságokkal érkező emberkék is egészen biztosan megtalálják az örömöt benne, mert ez így be fogja szippantani. Fülje teszi, és jönnek ezek a színes történetek, ahogy ott állnak, ott elvarázsolja szerintem az embert. Nyilván nyitottnak kell lenni a dologra, de ki oda megy, az is.
0: Igen, nekem egy zárójel, ha a Viktorék most még itt hallgatnak minket, vagy ott a Nógrád környékiek, hogy mondjuk én még nem azt mondom, betenném talomba, de az AI-t, hogyha mondjuk van rá keret, akkor én ezt mondjuk Csernák Jánosra lecserélném, ha már mondjuk egy érsekvadkerti Indiana Jones itt van mellettünk egy párközséggel.
2: Szinte biztos vagyok benne, hogy ez csak keretkérdés.
0: Igen, tehát azért mondom, hogy mondjuk én még egy ilyet, jó? Zárójelben, hogy én nagyon bírnám, hogyha Indiana Jones mondaná ezt nekem, igen, hogy akkor itt áll is.
2: Ez egy nagyon remek következő, és tényleg tökéletesítése lenne ennek a programnak.
0: Igen.
2: De azt is nyilván tudjuk értékelni, vagy érzékelni.
0: Abszolút!
2: Hogy tehát, ezt hogy... csak azért, hogy végre működjön, hogy meglegyen.
0: De figyelj, nem mondta volna, Viktor, nem találtad volna ki. Tehát, hogy...
2: Igen, hallottam már, hogy, igen.
0: Hallottunk már, hogy megőrülsz.
2: Kész vagy teljesen.
0: Meg most már, de pont a múltkor beszélgettünk, most még gyorsan fél perc. Hallgattam a rádiót reggel, vagy délelőtt valamikor, és pont a Matyi kollega is mondta, hogy ő is hallotta, és egy ilyen lakberendező áruháznak a reklámja, országos franchise, nem tudom, hogy melyik országból való, és elhangzik az, hogy AI-ja készített tartalom. És ezt bemondják, mert hogy be kell már
2: elvileg. Be kell mondani, meg fel kell tüntetni.
0: Igen, és hogy, spondja, Bobot spondja.
2: Annak mondta?
0: Bobnak hagyta benne.
2: Wow.
0: És úgy, hogy én egy A rádióban hallottam, ő meg egy B rádióban. És bennem, hogy AI tartalom, hogy AI-jal elkészít reklám, és akkor azt, hogy akkor spondja Bob helyett spondja Bob volt.
2: Ez gáz.
0: És bennem.
2: Onnan gáz, aki átvette.
0: Igen, tehát, hogy lehet, és mondom, visszatérve erre, nyilván az AI-hoz fogsz nyúlni, és nem, tehát nem mondtam volna a Viktor, akkor nem tudtam volna, szerintem én se hallgatva, hogy az AI, de nekem mindig azért, ha már itt dolgozunk együtt egy csapatban idézőjelesen, akkor Csernák János.
2: Legalább a magyar részt egyéb iránt. Nyilván. Aztán, hogy a különböző nyelveknél még, hogy mit lehet összehozni?
0: De mondom, Isten ment, csak mondom, nekem ez, tudjátok, hogy mindig én tovább gondolok ilyeneket, le a kalapol a Viktorék előtt, nekem ez még gyorsan beugrott, úgyhogy ezt nevessétek a szememben, hogy elégedetlen lennék bármivel is. Ennyi.
2: Hát ez jó
0: karács. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szurkolunk nektek továbbra is.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Közös kiállás sürget a Magyar Vasút Társaság egyik munkatársa azért, hogy ismét működjön a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti kötött pályás személyszállítás. Szabó Szilárd egy internetes fórum vezetőjeként mutatkozott be a közönségnek. Érvelése szerint ütemes menetrendre van szükség ezen a területen, és a térség turisztikai kincseinek jobb elérhetősége is indokolja a vasúti közlekedés újraindítását. Vita indító hozzászólásában arra kéri a követőket, hogy osszanak meg az interneten a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonallal kapcsolatos emlékeket, vasúti jegyeket. Együtt léptek fel a lakók egy gyorshajtó utcabelivel szemben Balassagyarmaton. A Jó Szív utcában rendszeresen ugyanabban az időpontban hajt végig egy BMW-s, aki minden határt túllépve, becslések szerint több mint 100 kilométeres óránkénti sebességgel vezet a lakott területen belül. A szűk utcában élők megelégelték az állandósult problémát és összefogtak. Az ismert időpontban együtt álltak ki az út szélére, és amikor közeledett a gyorshajtó autós lassan, mindkét oldalról befelé léptek az úttestre, ezzel fékezésre kényszerítve a sofőrt. Az autó vezetője fenyegetően lépett fel a lakókkal szemben, akik viszont közölték, hogy a bizonyító képeket és videókat elküldik a rendőrségnek, és jogi útra terelik az ügyet. Az eset a hét elején történt, azóta nincs probléma a sofőrrel. Elharapózó állattartási problémák miatt adott ki közleményt Karancsalja jegyzője. László Tünde arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a kutyatartók kötelessége gondoskodni arról, hogy az ingatlanok kerítései kifogástalanok legyenek, a kutyák elszökését megakadályozzák. Kiemelte, a kutyákat kikötni és láncon tartani nem lehet. Az állattartására ahhoz megfelelő mozgástér szükséges. A kiadott közlemény kapcsán internetes fórumokon a környékbeli lakók megjegyzik, a helyi önkormányzatok rendszeresen szemet hunynak, a probléma megoldása helyett inkább kivárnak. A hozzászólások szerint Karancsalja példája kiemelkedően jó, mert túl a figyelmeztetésen azt is leírták, hogy aki nem tesz eleget az elégséges állattartás követelményeinek, 450 000 forintig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtják. Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 000 forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel. Azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Robbanás történt a dél-németországi Augsburg főpályaudvarának közelében. Két ember könnyebben megsérült, közölte a német rendőrség. A bajor tartományi hatóság tájékoztatása szerint egy ismeretlen tárgy robbant fel az épület egyik átjárójában. A detonációban ablakok is megrongálódtak. A pályaudvaron korlátozásokat vezettek be, a környékén pedig fennakadások voltak a közút és a tömegközlekedésben. A Münchentől mintegy 55 kilométerre északnyugatra fekvő Augsburg a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja.
4: Időjárás.
5: Egy gyenge hideg front hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
4: Közlekedés.
5: Napközben a 2-es úton Szűdliget belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Na, itt is vagyunk, és hát kell a Nógrádi Várba is még menni, ugye most még itt vagyunk, szeptember elején becsöngettek, de hát attól függetlenül még lehet menni bárhova is, hogy itt most megint beborult a világ. Olyan szempontból, hogy visszálltunk a régi kerékvágásba, és véget ért a nyár. Lesz még itt Vérasszonyok nyara, ugye Old Woman Summer.
1: Megköztött vannak a hétvégék, tehát igen. Azt gondolom, hogy azért...
0: Úgyhogy van még idő kiutcálni.
1: Nem feszes.
0: És ugye ezt most egy audio guide-dal tudjátok megspékelni, erről beszélgettünk az előbb Kovács Viktorral, a Nógrád Várának Megmentését Alapítvány egyik tagjával, és egy nagyon klassz sztori, már csak azért is, mert hogy abszolút házon belül történt az appnak a fejlesztése, annak a tartalommal való megtöltése, kitalálása, és ugye az év végén még több nyelv is várható, ha jönnek mondjuk, nem tudom én éppen Birminghamból.
1: A magyar angol az már megvan, azt hiszem.
0: Na, megvan a magyar angol?
1: Megvan, és jó,
0: akkor jönnek át, nem tudom én, szlovák-gyarmatról, mondjuk, így vagy van. Egy nagykötösről, akkor elmondják azt, hogy mi van.
1: Igen, tehát több nyelv, német, spanyol. Igen. A törökkel is elviccelődtünk.
0: Így van, nem sem előtt süskori.
1: Ez egy jó, ez egy nagyon ügyes dolog volt, és jegyzi azt, hogy mennyi érdekességet lehet még megtudni azon kívül, az ismerteken kívül a Nógrádi Várról, hogy nekem ez új volt, hogy ugye a török uralom alatt ez egy igazán virágzó, tulajdonképpen központi szerepet kapott, igen. És teljesen jó volt. Tehát nem egy elnyomott és megnyomorított terület
0: már, ahol volt. Akkor, itt szerencsések voltak.
1: Itt most speciál Nógrádról beszéltünk.
0: Igen. Úgyhogy menni kell, és gyerekek.
1: Ki kell próbálni.
0: És csak így lehet előre menni. Én ezt mindig azért szoktam. Tehát tudjátok, hogy én vagy valamiért nagyon-nagyon ki szoktam akadni, vagy valamiért nagyon-nagyon tudok lelkesedni. És nagyon sokszor szoktam ezt, vagy nagyon sokszor mondom ezt, hogyha mondjuk egy ilyen beszélgetés történik. De ez ilyen most.
1: Hát el kell ismerni. Tehát azt, amikor valami előre visz, és tényleg egy hiánypótló tevékenység is, az, hogy egy ilyen audiogárdot ide beraknak, lehet, hogy nem tűnik soknak, vagy nem tűnik ez most olyan óriási nagy dolognak számomra mindenképpen, mert abban a sorban emeli be ezt a látványosságot, ezt a történelmi helyet, ami, ahol olyanok vannak, mint a nagypesti, mit tudom.
0: Igen, meg
1: Mátyás templom, vagy a többi.
0: Meg ugye elgondolom, oké, alap, tehát ezek már alapvetések, és ugye azt mondom a Viktorékon, hogy látják azt, hogy mik azok az alapvetések, amelyek mondjuk itt a várhoz kapcsolódó, vagy a turisztikához kapcsolódóan meg kell, hogy legyenek, mert enélkül nem lehet tovább menni.
1: Nincs labdába rúgás,
0: és igen. Szépen pipálják ki, mert akkor lejön az elektromos autóval, az agglomerációban bárhonnan egy család, felrakja akut tölteni az imádott autót, körbe mennek a gyerekkel, nem tudom éppen ki van nyitva a piac, akkor még ott anyuka vesz a házilekvárt otthonra, és akkor nem tudom. Tehát érted, és az egész
1: is ilyen, mert valaki azért nem jön, mert fiú, nem tudunk lemenni, mi van, nem tudom,
0: vissza, igen.
1: Nem tudom tölteni, fiú, nem
0: tehát ez
1: oda.
0: Még sok helyen korlát.
1: Menjünk máshol.
0: Igen.
1: Hát most már
0: nem mentek máshova, a várba mentek. Jó?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
2: Ez a 6. Szeptember Fest Balassa gyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zaptons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én. Balassagyarmaton, a Palócligetben.
7: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, Zálog ékszerüzlet.
8: Reklámot hallottak.
9: 9 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Anyaként tekintett kiskorú barátnőjére a gyilkos, akit aztán megölt. Megkezdődött a balassagyarmati törvényszéken a Széchenyi különös gyilkosság tárgyalása. A vád szerint P. Tamás Széchenyben egy késő esti órán támadta meg gyermekkorú barátnőjét, megölte őt, majd emésztőgödörbe dobta a holttestet. A bíróság előtt azzal védekezett, semmilyen gyilkossági szándéka nem volt, és zavartan viselkedett abban az időben. P. Tamás úgy fogalmazott, úgy tekintett a kislányra, mintha a saját anyja volna. Az üggyel kapcsolatban dr. Rátkai Tíme jogász mondta el, hogy a férfit korábban a lány bántalmazásáért és megerőszakolásáért már börtönbüntetésre ítélték. A vádlott arról is beszélt, hogy aznap elvesztett kisgyermeknek érezte magát, és mentálisan is rossz állapotban volt. Nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. Megkezdődött a Nógrádi Enjoy Park Kft. Végelszámolása. A tulajdonos vármegyei önkormányzat arról döntött augusztusi ülésén, hogy új ügyvezetőt nevez ki, akinek a cég megszüntetése lesz a feladata. A társaságot Becsó Zsolt korábbi országgyűlési képviselő ötlete szerint alapították, azzal a céllal, hogy Kelet-Nógrád turisztikai rendszerét alkothassák meg, és azt, mint lehetséges gazdasági erőt mutassák fel. A politikus terve volt a meglévő turisztikai szolgáltatások ajánlása a Palóc gasztronómia kiemelésével. Becsó Zsolt 2021-ben úgy fogalmazott a tervről, hogy egy új szemléletű programot építünk. Szeretnénk létrehozni valami egészen különlegeset, amely végül sosem valósult meg. A vármegyei önkormányzat augusztusi ülésén megválasztott Ócsai Dániel felszámoló dolga, hogy 2031-ig jogutód nélkül szüntesse meg a céget. Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést, és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. a betegség országosan növekvő tendenciát mutat. 6 pontból álló kérdés sort tett közzé a magyar kormánynak címezve a Független Benzinkutak Szövetsége, amelyben azt firtatja, hogy nem vallják be a vezető politikusok az üzemanyag magas árának valódi okait. A társaság a miniszterelnököt idézve azt írta, Magyar Péter azt ígérte, minden magyart képviselni fog a politikában, miközben több ezer magyar család benzinkutas vállalkozóval nem törődik a Tisza párt. Álláspontjuk szerint a kormány velük fizetteti meg a MOL rekord nyereségét, és a már egyszer adóztatott tevékenységet is újra adóztatják. A szövetség összefoglalója alapján 20-szoros kiskereskedelmi adó is terheli a munkájukat, és közben a kormány nem vallja be, miért drága valójában az üzemanyag Magyarországon. A Független Benzinkutasok véleménye szerint a magyar kisvállalkozó nem számít semmit, már annyit sem, mint a Fidesznek számított.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
12: Időjárás.
10: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
9: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: nyekiautóház.hu.
13: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
14: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője.
11: Otis.hu.
9: Közlekedés.
10: Napközben a 2-es úton Szűdliget belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
11: Nagyot szól.
15: Ezek voltak a 9-es hírek. Sziasztok, megafonisták! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki még most ébred, de tudjuk, hogy ez már a 9 után van, tehát mert benne vagyunk a délelőttben, úgyhogy jó munkát! Nyomjátok meg, aki most ér be, az még egy indulós kávét, toljon be, és aztán mehet a nap. Jó? Amiből nekünk már itt, ebben a formában csak nagyjából egy órát van.
16: Így van. És itt nagyon örömteli helyzetben vagyunk, mert most például Vargabit fogjuk majd hallgatni lassan.
15: Igen. Hogy miről, azt továbbra sem tudjuk. Oh yeah!
16: Sosem tudjuk annyira.
15: De mindjárt megtudjuk.

0: Klasszikolás nyitunk meg, jó rádiózást mindenkinek, sziasztok megafonisták, még nagyjából egy bő fél óránk van, amit többek között a kék halálra fogunk fordítani, mert ő Varga Bíró Tamás meg is érkezett, jó reggel.
1: Jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak, ez elég szomorú, hogy csak fél órát fordítotok rám, abból is csak 10 percet.
0: Hát ez.
1: Ugye? Hát igen. egy kicsit nagyobb platformot szeretnék, mert
0: hát indítsunk egy közösségi rádiót, ahol ugye 50% a zenei és a szöveg aránya naponta.
1: Jéha.
0: És akkor el lehet lenni, mint a befőtt.
1: És akkor el lehet menni, és akkor a Kossuth, az már jó, megy a Kossuth. Azt hallottad? Van ilyen, hogy Dr. Kossuth.
0: Nem mondod.
1: Az az egészségügyi magazin. Meg van olyan, hogy...
0: Felkelő reggel.
1: Felkelő. Jó kis vicces dolgok ezek, egy ilyen közszolgálati rádióhoz méltóak. Igen. Steve Jobs.
0: Igen.
1: Hogy levezesse a munkahelyi stresszt, áztatta a lábát.
0: Miben?
1: Vécékagylóban. Ott a munkahelyen. Úgy vezette le a stresszt.
0: Úgy vezette le?
1: Úgy vezette le. Hát figyelj, lehet, hogy nagyon tiszta volt.
0: Az már okos, almás.
1: Almás vécé volt.
0: Az már alma lé jött rá rajta.
1: Pedigűrözött is, érted, belelógattad a lábat, ha a lábat.
0: Most ez komolyan,
1: komolyan. Ezt csinált, meg is halt. Hát nem ezért.
0: Ki tudja?
1: De ki tudja? Érted? Tehát gyerekek, ne áztassátok a lábatokat vécékagylóba.
0: Ezt nem értjük.
1: Hát nem értjük, de hát.
0: Jó, zsenéket nem lehet
1: megmenni. Igen.
0: Kész.
1: Tudod, milyen baj velünk? Hogy nem vagyunk Szent János bogarak.
0: Repkednézbuknál is világítani.
1: A Szent János bogarak fénytermelési hatékonysága megközelíti a 100%-ot. Abból az energia bevitelből olyan energia felhasználásával annyi fényenergiát termelnek, hogy nulla a dolog kisülése, tehát 100%-os hatékonysága.
0: Nem foszforeszkálnak, hanem a lumineszencia, vagy nem is tudom, mi van, amivel ők csinálják a fényt.
1: Bioluminescencia, ezt a szót kerestem.
0: Igen, úgyhogy jó lehet, hogy így ragyognak.
1: Jó lehet. Most képzeld el, most hogyha valami Szent János bogár, lenne egy ilyen Szent János bogár ember. Jó, tudom, nem egy pókember, vagy zsírember, vagy nem tudom, mik vannak még, vagy a hangya, ami kicsire összemegy. Lenne egy Szent János bogár ember, és az lenne a különleges tulajdonsága, hogy este, mikor biciklizik, nem kell neki láthatósági mellé.
0: Világít.
1: Teljesen. És lehetne hívni bulikba.
0: Se lámpa nem kéne neki.
1: Nem kéne lámpa, lehetne hívni bulikba.
0: Hogy nézi helyett?
1: Hogy közjelgítse. Igen. Vagy például elmegy otthon az áram, mert mondjuk nem fizetted be.
0: Most csak mondják, hogy Tamás, világ.
1: Tamás, gyere már, lakj nálunk, ingyen, kaja, meg minden. Vum, vum, vum, vum. Aki, most így imitálom a kis, vagy a kis kezecském, mint hogy a szárnyak lennének, bár nem így csinálja. Egyszerűen csak elkezd világítani. Hát, ha még mikrózni is tudna, ugye? A Szent János bogár.
0: Szép is, igen.
1: Hát ennyit hoztam már. Nem ennyit hoztam. Ez egy megfigyelés, és mindig bejön. Majd kíváncsi vagyok, hogy te alá tudod-e támasztani. Biztos, hogy elfogad. Egy hangos, zsúfolt szobában az agyad azonnal érzékeli, ha valaki a nevedet mondja. Bármekkora a zaj. Azonnal érzékeli.
0: Nem tudom, megcáfolni se, meg megerősíteni se.
1: Ez az egyik, amikor tudod, hogy rólad beszélnek, a másik az, amikor bemész, és elhallgatnak. Az ilyen, ugye? Az egy jó dolog. Az egy jelzésértékű. Igen. Igen, már nem is tudom, ki mondta Jefferson, vagy Kennedy, vagy nem tudom, kicsoda, vagy Churchill, hogy csak a barátoknak hazudj. Az ismeretleneknek soha. Barátoknak lehet hazudni. Igen.
0: Ez
1: igen. Fontos. Az ismeretlenek azok kibeszélnek. Na, a földi gilisztáknak 5 pár szívszerű képződményük van. 5 pár.
0: Tutira mentek.
1: Apukám azt mondták, hogy na figyeljetek ide, lesz majd ilyen palóc kisgyerekek Nógrád megyébe, akik össze-vissza vagdosnak majd minket. Ezt valahogy túl kell élnünk. Tehát kedves evolúció, kedves Marx Engels és Edison, vagy ki, látod, most így...
0: Darwin! Marx Engels!
1: Tudtam, hogy valami szakállas.
0: Igen.
1: És hát kedves jóisten, úgy alkossatok meg, hogy majd későbbiekben a palóc kisfiúk, hogyha vagdosnak minket 60 fele, akkor túléljük.
0: Igen.
1: És túlélik.
0: Nem tudom még, hogy én most eszembe jutott azt, hogy nagyanyáméknál mindig volt...
1: Földigi liszta.
0: Igen, és volt 3-4-5 olyan tégla, ilyen bontott tégla mindig ott volt itt a földre rakva, a hátsó kert felé.
1: Jó, hűvös volt, tartotta a nedvességet.
0: És én mindig azt csináltam, hogy én mindig kérdés voltam rá, csak hogy csinálnak ki még a mai gyerek ilyet, hogy én alkalommal én ezeket felemeltem, és kérdés voltam arra, mi van alatta. És ugye persze. Az ászkáktól kezdve, a földigi lisztákon keresztül egy teljes ökoszisztéma ott volt.
1: Lábúval.
0: Igen, és ezt mindig ott bingizgettem, tehát hogy nekem ez egy ilyen bekattanásom volt, hogy utána vártam, tudtam, hogy várni kell egy pár napot, tudod, mert hogy megzavartam, és akkor visszajönnek, és hogy nekem, emlékszem, hogy a gyerekkoromban nekem ilyen bekattanásom simán voltak. Nem tudom, hogy ez manapság, tehát hogy...
1: Egészen gyerekek, biztosan van, biztos megcsinált már valaki egy ilyen applikációt.
0: Kösz. Virtuálisan fordítva. Itt van, találta három
1: pókot. Hát figyelj, VR dolgok. Tehát az, hogy mész, kirándulsz virtuálisan.
0: Hát én pókot gyűjtöttem, emlékszem, én is anyámat, ízért, tehát a keresztes pókot gyűjtöttem.
1: Legyeket, szegényeket, bebarzsamoztam.
0: Én mondjuk azért olyan profi nem voltam, de mondjuk én keresztes pókot, tehát egymással tudod így ízért.
1: Hát harcoltattál, illegális állatviadalokat csináltál.
0: Ezt talán beszéltük, nem? Egyszer, hogy hova tűntek a nagy keresztes pókok?
1: Hát én azt nem tudom.
0: Én emlékszem rá, bocsánat,
1: Békés Csabán volt. Igen?
0: Hogy én emlékszem rá, hogy nagyanyáméknál is mindenhol ott voltak a nagy pók hálók, ezek a tényleg művészi építmények,
1: na, lehet ezt mondani. Na, de ott nem volt istálójuk?
0: Nem.
1: Nagyon merék?
0: Nem volt. De
1: nem volt?
0: Városi kertesház. De ugye volt hátul, mit tudom én, tehát volt garázs, kamra, ilyenek. És voltak óriási pókhálók, óriási pókokkal. Tehát, hogy mondom olyan, hogy nagyon nagy pókok. És most már nem látok ilyet sehol, te.
1: Elköltöztek.
0: De most komolyan, ez hova? Tudni, hova tudnak a kacsák, ugye hát, a Central Park taváról, ugye télen, kérdezik a rosban a fogóban.
1: Igen.
0: Hova tűnnek a keresztes pókok?
1: Igen.
0: Nem tudom.
1: Indonéz vendégünk, és ők megeszik őket.
0: Azt mondod?
1: Én azt mondom.
0: Nem, ők fociznak. Mi kosaraznak.
1: Kosaraznak, tudod, ez a kosárlabda. Igen. Kosaraznak, csak lábbal rúgják. Jól van.
0: Na.
1: Hát kérlek szépen, a bal és a jobb orjukunk felváltva lélegzik. Néhány óránként szerepet cserélnek. Ezt a folyamatot úgy hívjuk, hogy nazális ciklus. Nem tudtad, mi? Én se tudtam. Nem egyszerre, hanem felváltva.
0: És akkor, hogyha mondjuk...
1: Ha csak nincs polipod, akkor mindig ugyanaz.
0: Meg ha nátesz vagyok, akkor meg azért be?
1: Na, akkor be.
0: Gond van, mert akkor hiába. De akkor, akkor
1: ez a baj,
0: mert ez akkor a baj. Bedugul az, ami a akkor a másikon nem fogsz tudni levegőt kapni.
1: Ez a baj. Igen.
0: Ezt miért nem tudtuk sokkal előbb, mert nem mondják az iskolában, hogy ez egy biológiai
1: ciklusok. Hát figyelj, de azért
0: biológiai órán.
1: Azért vagyok itt, hogy ezeket elhozzam.
0: És ha valakinek még pláne ezéje van, orsövény ferdéje, akkor ott még az egyik az a másik kárára megy.
1: Igen.
0: Ó.
1: Igen.
0: Elfáradnak a csillámszőrök a izé, és akkor hogy nem kicsit tudjuk. Pihenjenek a...
1: Mit tudom én? Nem tudom.
0: Azért van kettő.
1: Így van, gondolom, hogy ez mivel egy izé, ez gondolom, hogy akkor a szimpatikus beidegzésű, és akkor ezzel úgy nem nagyon tudunk mit kezdeni. Ezünk van.
0: De most én tudok menni mind a két orjukomon.
1: Persze, mindig tudsz venni a két orjukadon levegőt. Akár így egyszerre is, de amikor öntudatlanul veszed a levegőt, tehát amikor nem figyelsz arra, hogy most éppen levegőt veszek,
0: akkor csak egyik dolgozik.
1: Nazális ciklus. Pontosan. Ezeket nem tudtunk, basszus alapvető dolgokat nem tudtunk hallani.
0: Igen.
1: Hát ez borzalmas.
0: Marx és Engels, földigi liszták.
1: Marx és Engels, földigi liszták, nazális, Darwin pintyek. Na lehet, hogy erről eszembe kellett, hogy volna, hogy jusson. A Darwin pintje, amit megeszik a galapagoszi sugaras teknős. A mocskos állatja.
0: Jó van.
1: Na, hát ezen a vonalon folytatjuk akkor tovább. lélegzel. De ez tudatos légzés.
0: Jó.
1: Igen.
0: Akkor hogy figyeljek rá, hogy ne figyeljek, hogy... Na mindegy, ezt majd megtapasztaljuk.
1: Majd meg kell tanulnod.
0: Jó, gyakoroljuk most majd. Jó. A hírek alatt figyeljetek. 3, 2, 1, és...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Anyaként tekintett kiskorú barátnőjére a gyilkos, akit aztán megölt. Megkezdődött a balassagyarmati törvényszéken a Széchenyi különös gyilkosság tárgyalása. A vád szerint P. Tamás Széchenyben egy késő esti órán támadta meg gyermekkorú barátnőjét, megölte őt, majd emésztőgödörbe dobta a holttestet. A bíróság előtt azzal védekezett, semmilyen gyilkossági szándéka nem volt, és zavartan viselkedett abban az időben. P. Tamás úgy fogalmazott, úgy tekintett a kislányra, mintha a saját anyja volna. Az üggyel kapcsolatban dr. Rátkai Tímea jogász mondta el, hogy a férfit korábban a lány bántalmazásáért és megerőszakolásáért már börtönbüntetésre ítélték. A vádlott arról is beszélt, hogy aznap elvesztett kisgyermeknek érezte magát, és mentálisan is rossz állapotban volt. Nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. Megkezdődött a Nógrádi Enjoy Park Kft. Végelszámolása. A tulajdonos vármegyei önkormányzat arról döntött augusztusi ülésén, hogy új ügyvezetőt nevez ki, akinek a cég megszüntetése lesz a feladata. A társaságot Becsó Zsolt korábbi országgyűlési képviselő ötlete szerint alapították, azzal a céllal, hogy Kelet-Nógrád turisztikai rendszerét alkothassák meg, és azt, mint lehetséges gazdasági erőt mutassák fel. A politikus terve volt a meglévő turisztikai szolgáltatások ajánlása a palóc gasztronómia kiemelésével. Becsó Zsolt 2021-ben úgy fogalmazott a tervről, hogy egy új szemléletű programot építünk. Szeretnénk létrehozni valami egészen különlegeset, amely végül sosem valósult meg. A vármegyei önkormányzat augusztusi ülésén megválasztott Ócsai Dániel felszámoló dolga, hogy 2031-ig jogutód nélkül szüntesse meg a céget. Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést, és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. 6 pontból álló kérdés sort tett közzé a magyar kormánynak címezve a Független Benzinkutak Szövetsége, amelyben azt firtatja, hogy nem vallják be a vezető politikusok az üzemanyag magas árának valódi okait. A társaság a miniszterelnököt idézve azt írta, Magyar Péter azt ígérte, minden magyart képviselni fog a politikában, miközben több ezer magyar család benzinkutas vállalkozóval nem törődik a Tisza párt. Álláspontjuk szerint a kormány velük fizetteti meg a MOL rekord nyereségét, és a már egyszer adóztatott tevékenységet is újra adóztatják. A szövetség összefoglalója alapján 20-szoros kiskereskedelmi adó is terheli a munkájukat, és közben a kormány nem vallja be, miért drága valójában az üzemanyag Magyarországon. A Független Benzinkutasok véleménye szerint a magyar kisvállalkozó nem számít semmit, már annyit sem, mint a Fidesznek számított.
2: Időjárás.
4: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
3: Közlekedés.
4: Napközben a 2-es úton Szűdliget belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Itt a vége, zárjuk a sorainkat, kedves hallgatók, ez volt a 2598. startmenü. Köszi mindenkinek a mindent is.
1: Pontosan így van.
0: Úgyhogy majd kicsit puffogtunk a rollerről, meg a rollerező gyerekekkel kapcsolatban, aztán a Kovács Viktorral jót beszélgettünk, és örülünk annak, hogy ilyen klassz a Nógrádi vár megmentésért alakult csapat, és hogy már audio guide is van.
1: Meg tehát, töltési lehetőség.
0: Töltöd is magad audio guide közben, tehát hogy minden jó. Igen, elmentem arra, hogy vár az ügyben keresni valami passziánszt, nem sok minden jött ki. Elmentem arra, hogy roller.
1: Még kevesebb,
0: úgyhogy...
1: legyen valami általános?
0: Hát nem tudom, a mindennapokra a vonatkozóval.
1: Igen,
0: kis...
1: legyünk csukott szemű. És azzal bökjünk rá az éppen aktuális mondani valóra.
0: Igen, Szervi Tibornak volt egy jó mondás, hiszen válaszuk őt.
1: Tibor?
0: Igen.
1: Na jó, nézzük. Szervi Tibor azt mondta, ugye ő a remek színész.
0: Igen.
1: Ő azt mondta, minden, ami velünk történik, az először produktív, aztán reproduktív, aztán pedig kontraproduktívvá válik. Hát ez zseniális.
0: Ennyi a történt lényeg, úgyhogy betas mindenkinek. Köszönjük szépen a fülelmet, és akkor holnap reggel érkezünk. Szevasztok!
1: Helló, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Reklám.
4: Ahány történet, annyi hír a árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a hír árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
5: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutatótermünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
6: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
9: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Reklámot hallottak.
10: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajné. Hírek. Közös kiállás sürget a Magyar Vasút Társaság egyik munkatársa azért, hogy ismét működjön a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti kötött pályás személyszállítás. Szabó Szilárd egy internetes fórum vezetőjeként mutatkozott be a közönségnek. Érvelése szerint ütemes menetrendre van szükség ezen a területen, és a térség turisztikai kincseinek jobb elérhetősége is indokolja a vasúti közlekedés újraindítását. Vita indító hozzászólásában arra kéri a követőket, hogy osszanak meg az interneten a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonallal kapcsolatos emlékeket, vasúti jegyeket. Együtt léptek fel a lakók egy gyorshajtó utcabelivel szemben Balassagyarmaton. A Jószív utcában rendszeresen ugyanabban az időpontban hajt végig egy BMW-s, aki minden határt túllépve becslések szerint több mint 100 km-es óránkénti sebességgel vezet a lakott területen belül. A szűk utcában élők megelégelték az állandósult problémát és összefogtak. Az ismert időpontban együtt álltak ki az út szélére, és amikor közeledett a gyorshajtó autós, lassan mindkét oldalról befelé léptek az úttestre, ezzel fékezésre kényszerítve a sofőrt. Az autó vezetője fenyegetően lépett fel a lakókkal szemben, akik viszont közölték, hogy a bizonyító képeket és videókat elküldik a rendőrségnek, és jogi útra terelik az ügyet. Az eset a hét elején történt, azóta nincs probléma a sofőrrel. Elharapózó állattartási problémák miatt adott ki közleményt Karancsalja jegyzője. László Tünde arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a kutyatartók kötelessége gondoskodni arról, hogy az ingatlanok kerítései kifogástalanok legyenek, a kutyák elszökését megakadályozzák. Kiemelte, a kutyákat kikötni és láncon tartani nem lehet. Az állattartására ahhoz megfelelő mozgástér szükséges. A kiadott közlemény kapcsán internetes fórumokon a környékbeli lakók megjegyzik. A helyi önkormányzatok rendszeresen szemet hunynak, a probléma megoldása helyett inkább kivárnak. A hozzászólások szerint Karancsalja példája kiemelkedően jó, mert túl a figyelmeztetésen azt is leírták, hogy aki nem tesz eleget az elégséges állattartás követelményeinek, 450 ezer forintig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtják. Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést, és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyjövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Robbanás történt a dél-németországi Augsburg főpályaudvarának közelében. Két ember könnyebben megsérült, közölte a német rendőrség. A bajor tartományi hatóság tájékoztatása szerint egy ismeretlen tárgy robbant fel az épület egyik átjárójában. A detonációban ablakok is megrongálódtak. A pályaudvaron korlátozásokat vezettek be, a környékén pedig fennakadások voltak a közút és a tömegközlekedésben. A Münchentől mintegy 55 kilométerre északnyugatra fekvő Augsburg a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja.
11: Időjárás.
10: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
11: Közlekedés.
10: Napközben a 2-es úton Sződ-Liget belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
12: Megafon.
13: Nagyot szól.
15: Kellemes szeptemberi napot kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál. Ez a kirakat egészen délután 4 óráig. Van, amikor az életünkben minden a helyére kerül, máskor pedig úgy érezzük, hogy egy pillanat alatt feje tetejére áll minden. Ruzsa Magdi pontosan ezt az érzelmi hullámzást énekli meg az egyik népszerű dalában. Szerelem, szenvedély, jó és rossz pillanatok. Hiszen ahogy a dal is mondja, egyszer fent, egyszer lent, ez érkezik most a Megafonban Ruzsa Magditól.

Szilvás Klafuti a mai receptrovatban, a kirakatban Franciaország középső részéről származik ez a fantasztikus desszert, teljes pite, ez a Klafuti. Nézzük, hogy hogyan kell elkészíteni. Kell hozzá 35 deka szilva, 4 tojás, 12 deka liszt, 20 deka joghurt, 2 deci tej, 1 evőkanál vanília kivonat, 1 teáskanál sütőpor, 1 evőkanál vaj és 1 evőkanál porcukor. A szilvát mossuk meg és magozzuk ki, majd szeleteljük vékony darabokra. A díszítéshez tegyünk félre néhány szebb szeletet. A szilva kivételével az összes hozzávalót tegyük robotgépbe vagy turmixba, és addig mixeljük, amíg egynemű masszát nem kapunk. Egy közepes sütőformát bőségesen vajazzunk ki, tegyünk az aljára egy réteget a szilva szeletekből, majd jöhet rá a tészta, és végül egy újabb réteg gyümölcs. 180 fokos sütőben 35 perc alatt lesz kész ez a francia finomság, és

érdemes megnézni, hogy nem maradt-e nyers a tészta, szúrjunk bele egy kis villát. A tetejét végül pedig szúrjuk meg porcukorral, és díszíthetjük szilva szeletekkel. Nagyon egyszerű elkészíteni. Ez volt a szilvás klafuti receptje.

Ez a kirakat benne minden idők legnagyobb slágerei, köztük pedig a névnaposok. Kedves Hildák, Gergelyek és Csobánok, nagyon boldog névnapot önöknek. A Hilda német eredetű név, a Hild elemet tartalmazó összetett germán nevek rövidülése, melynek jelentése harc, harcos nő. A Gergely a görög eredetű Gregorius név, latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik, melynek jelentése éberen őrködő. A Csobán török, magyar eredetű férfi név, a Csobán név alak változata. Török eredetű méltóság név volt, melynek jelentése pásztor, valamint juhász. Nekik szól a következő megasláger.

a mega slágerek között. Menő ajánlóval folytatjuk a kirakatot, Leszenye Hubert panzió. A mai ajánlat francia leves, tyúk húsleves, pikáns csirke szotté krumpli tócsniban, reszelt sajta a salátával, főtt sertés karaj tormaszósszal és házi párolt knédlivel, mákos lekváros nudli, grillezett camembert sajt steak burgonyával és áfonya lekvárral, rántott sertés karaj sűrburgonyával és salátával. Széchenyi Bársony vendéglő a mai ebéd babgulyás, káposztás trapacska, illetve túrós lepény. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Hírek, időjárás, közlekedés, infók, ezek jönnek most, utána pedig pörögnek tovább a slágerek. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, illetve jó munkát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
5: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassa gyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zaptons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én. Balassagyarmaton a Palócligetben. Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!

0: 11 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel. Azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Majdnem 200-zal száguldott az M6-os autópályán egy autós, akinek gyorshajtását a rendőrök dokumentálták. A megengedett sebesség másfélszerese 140.000 forint büntetéssel jár. A 37 éves férfi a helyszínen elismerte a gyorshajtás tényét. A közlemény szerint, habár az M6-os autópálya legkevésbé forgalmas a hazai gyorsforgalmi utak között, mégsem engedélyezett annak versenypályaként használata. Mindenkire egységesen kötelező a 130-as megengedett sebességkorlátozás betartása. Októberben 110 eurós támogatást kapnak az általános iskolai első osztályosok családjai Szlovákiában. Az egyszeri támogatás célja az iskola kezdéssel járó kiadások mérséklése. A munkaügyi hivatalok az alapiskoláktól és a minisztériumi nyilvántartásból kapják meg az adatokat az iskola kezdő kisdiákokról. A támogatást csak akkor kell kérvényezni, ha a szülő más uniós tagállamból kap a gyerek után családi pótlékot. Ellopták egy kaliforniai sörfőzde kamionját, benne 18.000 liter termékkel. Az akciót két részletben hajtották végre. Az első esetben még legálisan indult el a kamion 45.000 dollárnyi sörrel, de a célpontra sosem érkezett meg. A másik 25.000 dolláros szállítmányt pedig hamis papírok bemutatásával vitték el ismeretlenek egy raktárból. A sörfőzde feljelentést tett, de a nyilvánosság számára humoros megjegyzésben üzent az elkövetőnek: nem hibáztatunk, ha barátaid előtt azzal akarsz dicsekedni, hogy mennyi söröd van, de jobban örültünk volna, ha tisztességes úton jutsz hozzá.
3: Időjárás.
2: Egy gyenge hideg front hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
1: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
2: Napközben a 2-es úton Sződ-Liget belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyon szól.
5: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos: unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni és egyszerűen csak jól szórakozni. Ráadásul most nem kell Budapestre vagy más nagyvárosba utazni egy Duma Színház előadásért. Kis Ádám Széchenybe érkezik, úgyhogy jegyezzék meg. Szeptember 23. szerda este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok, Széchenyi Művelődési Központ.
3: Megafon. Minden idők legnagyobb slágerei.
6: Don't love somebody else. Can I get an amen here?
7: You gotta ask him.
0: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bomb.

Jön a horoszkóp rovat a kirakatban, már is megtudhatják, hogy milyen napot jósolnak önöknek a csillagok. Kedves Kos, ma folyamatos hangulatváltozások várhatók bizonytalansága miatt. Olyan dolgok után vágyakozik, amik nem elérhetőek, lehet, hogy nézetei is fontos változásokon mennek most keresztül. Kedves Bika, a mai nap egy mozgalmas napnak ígérkezik az ön számára, de ez nem akkora baj, ha békés körülmények között tud dolgozni. Nézzük az ikreket. Kedves ikrek, várja ki a tranzit végét, gyorsan elmúlik, ami a Merkur és a Hold fényszögét illeti. Az érzelmek megélésére viszont kedvezően hat ez a bolygóállás. Kedves rák, a bolygóállások a karrier területét befolyásolják kedvezőtlenül, ha bármilyen döntésre kérnék, csúsztassa most el egy-két nappal, mert érzései és gondolatai nincsenek összhangban. Vajon milyen nappár az oroszlánokra nézzük? Érzelmileg ma fogékonyabbá válik az oroszlán mások lelki állapotára, és ez eredményesebbé teszi a nyilvános szerepléseit. Az aprólékos precíz munka máskor sem, de ma különösen nem hozza a lázba, gyors sikert remél, és ez így is lesz. Kedves szűz, a családi programok most különösen jól sikerülnek, és tisztázhat egy félreértést is, ami már régóta nyomasztotta. Ha ön egyedülálló, akkor legyen óvatos, akivel ma megismerkedik, nem biztos, hogy az igazat mondja magáról. Hamarosan folytatjuk, előtte viszont pörögnek tovább a megaslágerek.

Mutatkozik némi feszültség a szakmai és magánéletek között, kedves mérleg, folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a kirakatban. Szóval, kedves mérleg, tisztáznia kell önmagával a prioritásokat, váratlan helyzetek adódhatnak a mai napon, ne dőljön be a nagy szavaknak, inkább nézen a dolgok mögé. Nézzük a skorpiókat. A Hold-Merkur fényszöge miatt a figyelmét most egészsége köti le a skorpiónak, jobb, ha nem beszél be magának olyat, ami nincs, maximum pszichoszomatikus panaszok gyötörhetik, ne folytsa el az érzéseit. Kedves nyilas, mindennel sebesen halad előre, így még sok ideje marad a szórakozásra, a társaság kedvence és a középpontja lehet ma, ma mindenkit le tud venni a lábáról. Nézzük, milyen napot jósolnak a csillagok a bakoknak. A szerencse kegyeltjének érezheti ma magát a bak. Jól alakul minden, még talán jobban is, mint azt eltervezte. Ha kedvesével van valami problémájuk, azt most megoldhatják. Kedves vízöntő találkozhat egy régi kedves ismerősével, aki jelentős hírekkel szolgál. Ezek valamiképpen érintik az ön életét is. Az estét viszont töltse otthon, aludja ki magát végre. Végül pedig nézzük a halakat, egy szokatlan ötlettel komoly sikert arathat a munkahelyén. Ha utazni készül, legyen óvatosabb, hogy elkerülje a baleseteket. Remek humora a legnehezebb, legkínosabb helyzetekből is kisegíti. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Tartsanak velem továbbra is délután 4-ig.

A megos lágerek között menő ajánlóval folytatjuk a kirakatot, Leszenye Hubert panzió, a mai ajánlat francia leves, tyúk húsleves, pikáns csirke szoté krumplitócsniban, reszelt sajta a salátával, főtt sertés karaj tormaszószal és házi párolt knédlivel, mákos lekváros nudli, grillezett camembert sajt steak burgonyával és áfonya lekvárral, rántott sertés karaj sűr burgonyával és salátával. Széchenyi Bársony vendéglő a mai ebéd babgulyás, káposztás trapacska, illetve túrós lepény. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra Zálog ékszerüzlet.
3: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
3: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 3-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Anyaként tekintett kiskorú barátnőjére a gyilkos, akit aztán megölt. Megkezdődött a balassagyarmati törvényszéken a Széchenyi különös gyilkosság tárgyalása. A vád szerint Pét Tamás Széchenyben egy késő esti órán támadta meg gyermekkorú barátnőjét, megölte őt, majd emésztőgödörbe dobta a holttestet. A bíróság előtt azzal védekezett, semmilyen gyilkossági szándéka nem volt, és zavartan viselkedett abban az időben. Pét Tamás úgy fogalmazott, úgy tekintett a kislányra, mintha a saját anyja volna. Az üggyel kapcsolatban dr. Rátkai Tímea jogász mondta el, hogy a férfit korábban a lány bántalmazásáért és megerőszakolásáért már börtönbüntetésre ítélték. A vádlott arról is beszélt, hogy aznap elvesztett kisgyermeknek érezte magát, és mentálisan is rossz állapotban volt. Nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. Dr. Rátkai Tímea jogást hallják.
4: Azt mondta, hogy nem érzi magát gyilkosnak, mert őt nem ölési szándék vezette, és szexuális vágy sem vezérelte. Beszélt arról, hogy aznap összeveszett a barátnőjével, akit, milyen érdekes, szinte anyjaként szeretett. Emlékezzünk vissza, hogy ő volt az a lány, akinek a megerőszakolásáért és a bántalmazásáért börtönbüntetést is kapott. És úgy érezte magát aznap, mint egy elveszett kisgyermek. Többször utalt arra is, hogy nincs rendben mentálisan, és nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. A tárgyaláson Pét Tamás megpróbálta megmagyarázni a viselkedését is. A korabeli híradások arról számoltak be, hogy úgy tűnt, mint aki teljesen bolondnak tetteti magát.
2: Közös kiállás sürget a Magyar Vasút Társaság egyik munkatársa azért, hogy ismét működjön a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti kötött pályás személyszállítás. Szabó Szilárd egy internetes fórum vezetőjeként mutatkozott be a közönségnek. Érvelése szerint ütemes menetrendre van szükség ezen a területen, és a térség turisztikai kincseinek jobb elérhetősége is indokolja a vasúti közlekedés újraindítását. Vita indító hozzászólásában arra kéri a követők, hogy osszanak meg az interneten a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonallal kapcsolatos emlékeket, vasúti jegyeket. Együtt léptek fel a lakók egy gyorshajtó utcabelivel szemben Balassagyarmaton. A Jószív utcában rendszeresen ugyanabban az időpontban hajt végig egy BMW-s, aki minden határt túllépve becslések szerint több mint 100 kilométeres óránkénti sebességgel vezet a lakott területen belül. A szűk utcában élők megelégelték az állandósult problémát és összefogtak. Az ismert időpontban együtt álltak ki az út szélére, és amikor közeledett a gyorshajtó autós lassan, mindkét oldalról befelé léptek az úttestre, ezzel fékezésre kényszerítve a sofőrt. Az autó vezetője fenyegetően lépett fel a lakókkal szemben, akik viszont közölték, hogy a bizonyító képeket és videókat elküldik a rendőrségnek, és jogi útra terelik az ügyet. Az eset a hét elején történt, azóta nincs probléma a sofőrrel. Megkezdődött a Nógrádi Enjoy Park Kft. Végelszámolása. A tulajdonos vármegyei önkormányzat arról döntött augusztusi ülésén, hogy új ügyvezetőt nevez ki, akinek a cég megszüntetése lesz a feladata. A társaságot Becsó Zsolt korábbi országgyűlési képviselő ötlete szerint alapították, azzal a céllal, hogy Kelet-Nógrád turisztikai rendszerét alkothassák meg, és azt, mint lehetséges gazdasági erőt mutassák fel. A politikus terve volt a meglévő turisztikai szolgáltatások ajánlása a Palóc gasztronómia kiemelésével. Becsó Zsolt 2021-ben úgy fogalmazott a tervről, hogy egy új szemléletű programot építünk, szeretnénk létrehozni valami egészen különlegeset, amely végül sosem valósult meg. A vármegyei önkormányzat augusztusi ülésén megválasztott Ócsai Dániel felszámoló dolga, hogy 2031-ig jogutód nélkül szüntesse meg a céget. Elharapózó állattartási problémák miatt adott ki közleményt Karancsalja jegyzője. László Tünde arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a kutyatartók kötelessége gondoskodni arról, hogy az ingatlanok kerítései kifogástalanok legyenek, a kutyák elszökését megakadályozzák. Kiemelte, a kutyákat kikötni és láncon tartani nem lehet. Az állattartására ahhoz megfelelő mozgástér szükséges. A kiadott közlemény kapcsán internetes fórumokon a környékbeli lakók megjegyzik. A helyi önkormányzatok rendszeresen szemet hunynak, a probléma megoldása helyett inkább kivárnak. A hozzászólások szerint Karancsalja példája kiemelkedően jó, mert túl a figyelmeztetésen azt is leírták, hogy aki nem tesz eleget az elégséges állattartás követelményeinek, 450 ezer forintig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtják. László Tündét, Karancsalja jegyzőjét hallják.
5: Sajnálatos módon igen, van rá rossz példa. Sajnos Karancskesziben is történt egy kollégával a közelmúltban egy kóborebnek a megtámadása, és ezért is fontos ez, én azt gondolom, minden településen élő biztonsága érdekében. Tehát van rossz példa is, de én azt gondolom, hogy az ebek számának a növekedése is indokolja ennek a felhívásnak az időszerűségét. Azért, hogy a településen élők, közlekedők életét, biztonságát meg tudjuk őrizni, illetve hogy maguk az ebtartók is figyeljenek az elkószáló ebeikre.
2: Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. A Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban alul maradt a Tahitót falu csapata a Vác Deákvárral szemben. A fél időben 1-1-es állással mentek szünetre a játékosok, majd a második játék részben egyértelműen a Vác Deákvár került fölénybe. További 2 góllal biztosították be magukat, a végeredmény 3-1 lett. 2 forduló után jelenleg a Páty áll az élen 6 ponttal, azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel, második az Ecser, harmadik helyen pedig a Budakalász csapata várja a folytatást. A Vác Deákvár a 9.
6: Időjárás.
2: Egy gyenge hideg front hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
3: Közlekedés.
2: Napközben a 2-es úton Szűd-Liget belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
7: Nagyon szól.
8: Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval kezdünk. Ha egy igazán jó hangulatú, nyárbúcsúztató programra vágynak, akkor szeptember 11-én és 12-én irány a Balassagyarmati Palócliget, hiszen érkezik a 6. Szeptemberfest. 2 napon keresztül sör különlegességek, finom ételek, koncertek, humor és persze igazi fesztivál hangulat vár mindenkit, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken délután 5-kor nyitnak a gasztropavilonok, ahol cseh és kisüzemi sörök, borbár, asztapaszta street food és nápolyi pizza várja az éhes és szomjas fesztiválozókat. 17:30 Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl gondoskodik a jókedvről, 19:30 pedig jön a stand-up comedy. Este 20:30 a Subtons zenél, 21:30 pedig DJ Szilveszterrel indul a Nagy Magyar Buli. Szombaton is 5-kor kezdődik a fesztivál, Pál, 6-kor Rodák Rebeka lép színpadra, 7 órakor pedig jöhet a Dréhes csapolómester, sörívó verseny, ahol akár önök is megmutathatják, hogy mit tudnak. 8-tól ki ez a koncertje következik, 9-től pedig a Time Machine retro buli zárja az estét DJ Taylor B-vel a 80-as, 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel. Szóval, ha szeretik a jó zenét, a finom kajákat, a különleges söröket és a közös bulizást, akkor ne tervezzenek mást szeptember 11-ére és 12-ére. September Fest Balassagyarmaton a Palócligetben, a Liget teraszon. A belépés ingyenes.

ez a kirakat benne minden idők legnagyobb slágerei, köztük pedig a névnaposok. Kedves Hildák, Gergelyek és Csobánok, nagyon boldog névnapot önöknek. A Hilda német eredetű név, a Hild elemet tartalmazó összetett germán nevek rövidülése, melynek jelentése harcos nő. A Gergely a görög eredetű Gregorius név, latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik, melynek jelentése éberen örködő. A Csobán török, magyar eredetű férfi név, a Csobán név alak változata. Török eredetű méltóság név volt, melynek jelentése pásztor, valamint juhász. Nekik szól a következő megasláger.

Vannak filmek, amiket megnézünk, és jobb kedvünk lesz utánuk, vagy rettegünk egy kicsit, és vannak azok a filmek, melyek olyan hatással vannak ránk, hogy utána hetekig azt az érzést keressük, amit a film nézése közben éreztünk. Mivel nem találjuk, ezért kénytelenek vagyunk még vagy százszor megnézni ugyanazt a filmet. Napi filmajánló rovatunk következik, benne pedig egy ilyen filmmel Adeline varázslatos élete. A történet a 29 éves Adeline Bromanről szól, aki egy balesetet követően megmagyarázhatatlan dologra lesz figyelmes, mégpedig arra, hogy nem öregszik tovább. Az élete ettől fogva a folyamatos bujkálásból és hazudozásból áll. Végig kell néznie, ahogy minden szerette eltávozik mellőle. A szerelem az ő életében szóba sem jöhet, ezért mindent meg is tesz, hogy elkerülje. Ám szilveszter este találkozik egy sármos férfival, Alice-szel, és első látásra egymásba szeretnek. A történet ettől kezdve csak bonyolódik. Adeline az érzelmeivel küzd, hiszen nem szeretne újból sérülni, de vajon ellen tud állni a mindent elsöprő szerelemnek? Kiderül ebből a filmből. Nagyon jó filmről van szó, érdemes megnézni, már többször láttam. Blake Lively-vel és Harrison Forddal a főszerepben. Ez az Adeline varázslatos élete című film.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Ezt nem sokára pörögnek tovább minden idők a legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
2: Reklámot hallottak.
8: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Megkezdődött a Nógrádi Enjoy Park Kft. Végelszámolása. A tulajdonos vármegyei önkormányzat arról döntött augusztusi ülésén, hogy új ügyvezetőt nevez ki, akinek a cég megszüntetése lesz a feladata. A társaságot Becsó Zsolt korábbi országgyűlési képviselő ötlete szerint alapították, azzal a céllal, hogy Kelet-Nógrád turisztikai rendszerét alkothassák meg, és azt, mint lehetséges gazdasági erőt mutassák fel. A politikus terve volt a meglévő turisztikai szolgáltatások ajánlása a Palóc gasztronómia kiemelésével. Becsó Zsolt 2021-ben úgy fogalmazott a tervről, hogy egy új szemléletű programot építünk. Szeretnénk létrehozni valami egészen különlegeset, amely végül sosem valósult meg. A vármegyei önkormányzat augusztusi ülésén megválasztott Ócsai Dániel felszámoló dolga, hogy 2031-ig jogutód nélkül szüntesse meg a céget. A Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban alul maradt a Tahitót falu csapata a Vác Deákvárral szemben. A félidőben 1-1-es állással mentek szünetre a játékosok, majd a második játék részben egyértelműen a Vác Deákvár került fölénybe. További két góllal biztosították be magukat, a végeredmény 3-1 lett. Két forduló után jelenleg a Páty áll az élen 6 ponttal, azonos pontszámmal, de rosszabb gól különbséggel, második az Ecser, harmadik helyen pedig a Budakalász csapata várja a folytatást. A Vác Deákvár a 9. Majdnem 200-zal szágoldott az M6-os autópályán egy autós, akinek gyorshajtását a rendőrök dokumentálták. A megengedett sebesség másfélszerese 140 ezer forint büntetéssel jár. A 37 éves férfi a helyszínen elismerte a gyorshajtás tényét. A közlemény szerint, habár az M6-os autópálya legkevésbé forgalmas a hazai gyorsforgalmi utak között, mégsem engedélyezett annak versenypályaként használata. Mindenkire egységesen kötelező a 130-as megengedés. Engedett sebesség korlátozás betartása. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta szorgalmazza, hogy vagyonelkobzást kell elrendelni arra a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. Ellopták egy kaliforniai sörfőzde kamionját benne 18 ezer liter termékkel. Az akciót két részletben hajtották végre. Az első esetben még legálisan indult el a kamion 45 ezer dollárnyi sörrel, de a célpontra sosem érkezett meg. A másik 25 ezer dolláros szállítmányt pedig hamis papírok bemutatásával vitték el ismeretlenek egy raktárból. A sörfőzde feljelentést tett, de a nyilvánosság számára humoros megjegyzésben üzent az elkövetőnek: nem hibáztatunk, ha barátaid előtt azzal akarsz dicsekedni, hogy mennyi söröd van, de jobban örültünk volna, ha tisztességes úton jutsz hozzá. Erős kritikákat váltott ki az interneten Selena Gomez meztelen napozása. A közzétett kép miatt sok rajongó háborog, mert szerintük nem illik Selena imázsába az ilyen fotó. Hamarosan kiderült, hogy nem önszántából jutott el az internetezőkhöz a kép, ugyanis azt a férje osztotta meg az énekesnő tudta nélkül. A fotón Selena Gomez egy jakton hasonfekve látható, amint éppen észreveszi a kamerát, és emiatt eltakarja az arcát.
7: Időjárás.
2: Időjárás.
3: Egy gyenge hideg front hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
3: Napközben a 2-es úton Sződ-Liget belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
8: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani, egy biztos: unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni és egyszerűen csak jól szórakozni. Ráadásul most nem kell Budapestre vagy más nagyvárosba utazni egy Duma Színház előadásért, Kis Ádám Széchenybe érkezik, úgyhogy jegyezzék meg, szeptember 23. szerda, este 7 óra, Kis Ádám, Mit nem mondok, Széchenyi Művelődési Központ.

felől. A férfi személyes holmiának rendezgetése közben felbontatlan levelet talál, amelyet egy bizonyos Szófiának címeztek, miután elolvassa, Joanna Toszkánába utazik, hogy megismerje apja a rejtélyes múltját és önmagát. Rice Bowen regényét olvasva szinte ott érezzük magunkat a zöldellő olajfák árnyékában, orrunkat kényezteti a toszkán konyha éncsiklandó illata, és fülünkbe cseng az olasz nyelv semmilyen sem fogható dallamossága. Ez Rice Bowentől a Toszkán gyermek című könyve.

micsoda? Popcorn bekészítve jön a madácsmozis ajánló a kirakatban. Mit érdemes ma megnézni Balassagyarmaton? Például kettőtől a Momót, egy családi filmet a gyerekekkel. Diana élőszereplős változat 2:30-tól 3D-ben. 3-kor 3D-ben megnézhetik a Terminátor második részét, az ítélet napját, ez a 35. évfordulója a filmnek. A Mész király 3:45-től. Pasi gyerekkel jön 4 órán. Insiders köztünk járnak 4:45-től. 17:30-kor vetítik 3D-ben a vadonatúj pókembert. Balszerencse akcióban 6-tól. Tériszony 6-tól és 8-tól. Szintén 6-tól és 8-tól Torrente 6, avagy az Elnöki ügy. Este 8-kor pedig a Szeretet, ami megmarad. Ezek a mai mozifilmek. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek!

0: nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Ahány történet, annyi hír a árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet, a te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21! Számolj utána!
4: Megéri hozzánk jönni!
5: Megéri hozzánk jönni!
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckutime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
2: Reklámot hallottak.
8: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyjövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel. Azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Majdnem 200-zal száguldott az M6-os autópályán egy autós, akinek gyors hajtását a rendőrök dokumentálták. A megengedett sebesség másfélszerese 140.000 forint büntetéssel jár. A 37 éves férfi a helyszínen elismerte a gyors hajtás tényét. A közlemény szerint, habár az M6-os autópálya legkevésbé forgalmas a hazai gyorsforgalmi utak között, mégsem engedélyezett annak versenypályaként használata. Mindenkire egységesen kötelező a 130-as megengedés. Sebességkorlátozás betartása. Októberben 110 eurós támogatást kapnak az általános iskolai első osztályosok családjai Szlovákiában. Az egyszeri támogatás célja az iskola kezdéssel járó kiadások mérséklése. A munkaügyi hivatalok az alapiskoláktól és a minisztériumi nyilvántartásból kapják meg az adatokat az iskola kezdő kisdiákokról. A támogatást csak akkor kell kérvényezni, ha a szülő más uniós tagállamból kap a gyerek után családi pótlékot. Ellopták egy kaliforniai sörfőzde kamionját benne 18.000 liter termékkel. Az akciót két részletben hajtották végre. Az első esetben még legálisan indult el a kamion 45.000 dollárnyi sörrel, de a célpontra sosem érkezett meg. A másik 25.000 dolláros szállítmány pedig hamis papírok bemutatásával vitték el ismeretlenek egy raktárból. A sörfőzde feljelentést tett, de a nyilvánosság számára humoros megjegyzésben üzent az elkövetőnek: nem hibáztatunk, ha barátaid előtt azzal akarsz dicsekedni, hogy mennyi söröd van, de jobban örültünk volna, ha tisztességes úton jutsz hozzá.
3: Időjárás.
8: Időjárás.
9: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
10: Közlekedés.
11: Közlekedés.
9: Napközben a 2-es úton Sződ-Liget belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
12: Megafon.
13: Nagyon szól.
0: Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval kezdünk. Ha egy igazán jó hangulatú, nyárbúcsúztató programra vágynak, akkor szeptember 11-én és 12-én irány a Balassagyarmati Palócliget, hiszen érkezik a 6. Szeptember Fest. Két napon keresztül sör különlegességek, finom ételek, koncertek, humor és persze igazi fesztivál hangulat vár mindenkit, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken délután 5-kor nyitnak a gasztropavilonok, ahol cseh és kisüzemi sörök, borbár, asztapaszta street food és nápolyi pizza várja az éhes és szomjas fesztiválozókat. 17:30 Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl gondoskodik a jókedvről, 19:30 pedig jön a stand-up comedy. Este 20:30 a Subtons zenél, 21:30 pedig DJ Szilveszterrel indul a nagy magyar buli. Szombaton is 5-kor kezdődik a fesztivál, 6-kor Rodák Rebeka lép színpadra, 7:00 pedig jöhet a Dréher csapolómester, sörívó verseny, ahol akár önök is megmutathatják, hogy mit tudnak. 8-tól ki ez a koncertje következik, 9-től pedig a Time Machine retro buli zárja az estét DJ Taylor B-vel a 80-as, 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel. Szóval, ha szeretik a jó zenét, a finom kajákat, a különleges söröket és a közös bulizást, akkor ne tervezzenek mást szeptember 11-ére és 12-ére. Szeptember Fest Balassagyarmaton a Palócligetben, a Liget teraszon. A belépés ingyenes.
15: I crashed my car the other day, too busy thinking about your face, even though I just saw you yesterday. Yeah, it's a hazard to my health, I don't do nothing for myself, you made me turn up late for work again.

koleszterincsökkentés a mai életmód rovatban ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Koleszterinre szüksége van a szervezetünknek. Azonban, ha túl magas a szintje, az nem csak szív- és érrendszeri betegségekhez vezethet, hanem akár sztrókhoz is. Mindkét betegség maradandó fogyatékosságot okozhat, de akár még halálhoz is vezethet. A magas koleszterin szint azonban megfelelő életmóddal csökkenthető. A friss zöldségek és gyümölcsök étrendbe történő beépítése egy nagyon jó lehetőség arra, hogy csökkentsük a koleszterin szintünket. Ezek a táplálékok tele vannak rostokkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal, amelyeknek nagy szerepük van az általános egészségi állapot javításában. Ezeket a táplálékokat nyersen is fogyaszthatjuk, de párolva, grillezve is beilleszthetjük a főétkezéseinkbe. Úgy fontosságú, hogy minél kevesebb sült ételt, magas zsírtartalmú tejet és tejtermékeket, illetve vörös húst fogyasszunk, hiszen ezek az ételek és italok nem egészségesek, és még a koleszterin szintet is megemelik, ugyanis telített zsírokat tartalmaznak, amelyek negatívan hatnak a vérzsírokra és a lipid értékekre. Hamarosan folytatjuk tovább mai témánkat, előtte zene!

hogyan csökkenthetjük a koleszterin szintet, ezzel megyünk tovább, életmód rovat a kirakatban. Már napi 20-30 perces testmozgással is javíthatjuk az általános egészségi állapotunkat, miközben a koleszterin szint is csökken. Olyan sportot, mozgásformát választunk, amely kicsit megemeli a pulzus számot. Egy könnyű séta, az úszás, a kerékpározás is jó ötlet, hiszen ezek mind-mind hozzásegítenek bennünket a jobb közérzethez, az általános jóléthez és az egészségesebb élethez. Az egészséges, ideális testcsúly szintén fontos szerepet tölthet be a koleszterin szint javításában. Az oldható rostok csökkentik a koleszterin felszívódását a vérben, lassítják az emésztést, így több ideig érezzük magunkat jól lakottnak. Az oldható rostokat tartalmazó táplálékok forrásai a zab, a lencse, a borsó, az útifűmakhéj, az árpa, a gyümölcsök, a zöldségek, különösen az alma, illetve a sárgarépa. És ami még nagyon fontos, ne dohányozzunk, illetve ne ígyunk alkoholt. Érdemes ezeket betartani, hogyha figyelni a

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágereit.

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest! Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
4: Reklámot hallottak!
0: 15 óra van!
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
5: 6 pontból álló kérdés sort tett közzé a magyar kormánynak címezve a Független Benzinkutak Szövetsége, amelyben azt firtatja, hogy nem vallják be a vezető politikusok az üzemanyag magas árának valódi okait. A társaság a miniszterelnököt idézve azt írta, Magyar Péter azt ígérte, minden magyart képviselni fog a politikában, miközben több ezer magyar család benzinkutas vállalkozóval nem törődik a Tisza párt. Álláspontjuk szerint a kormány velük fizetteti meg a MOL rekord nyereségét, és a már egyszer adóztatott tevékenységet is újra adóztatják. A szövetség összefoglalója alapján 20-szoros kiskereskedelmi adó is terheli a munkájukat, és közben a kormány nem vallja be, miért drága valójában az üzemanyag Magyarországon. A Független Benzinkutasok véleménye szerint a magyar kisvállalkozó nem számít semmit, már annyit sem, mint a Fidesznek számított. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyjövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel. Azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Csak az elmúlt 2 hétben 5 cm tapadt a Balaton, ami a korábbi évek bőségéhez képest látványos és aggasztó hiány, számolt be a bama.hu. Tavaly ilyenkor még 70 cm-en állt a víztükör, jelenleg 42 cm. Bár a mostani csökkenés riasztó, az ezredforduló aszályos éveihez képest van még tartalék a mederben. A 2000-es évek elején feljegyzett történelmi, mindössze 23 cm-es mélypont után évekbe telt a tó természetes regenerálódása. Erős kritikákat váltott ki az interneten Selena Gomez meztelen napozása. A közzétett kép miatt sok rajongó háborog, mert szerintük nem illik Selena imázsába az ilyen fotó. Hamarosan kiderült, hogy nem önszántából jutott el az internetezőkhöz a kép, ugyanis azt a férje osztotta meg az énekesnő tudta nélkül. A fotón Selena Gomez egy jakton hasonfekve látható, amint éppen észreveszi a kamerát, és emiatt eltakarja az arcát.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
4: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
5: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
4: Nyéki Autóház.hu.
6: Közlekedés.
5: Közlekedés. Napközben a 2-es úton Szőlőtér belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: A hírek után pörögnek tovább a slágerek, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Van az a pillanat, amikor már nem érdemes tovább magyarázni, hogy mit érzünk, egyszerűen csak tudjuk, ez bizony szerelem. Egy kis retro hangulat modern köntösben, és egy dal, amelynek már a címe is mindent elárul. Young Bay, Must Be Love, most a Megafonban.

egyszer tőlünk a fátyol és pehely felhőkben található jégkristályokat megvilágítja a fénysugár. Ilyenkor a belső vagy külső lapokon megtörik a fény, amelyek hatására kialakul ez a csodálatos karika. Ez a látvány tarthat mindössze pár másodpercig, vagy akár több órán keresztül is. Következik a tengeri jégcsap, bizony létezik ilyen is. Jégcsapokkal a tél bármelyik szakaszában találkozhatunk, de gondolták volna, hogy a víz mélyén is megtalálható ez a jelenség. Ez nagyon ritkán történik meg, így eddig nem sokszor sikerült megörökíteni, mindössze egy-két alkalommal, ám nem lehetetlen. Ilyenkor az óceán egyes részein a víz sokkal hidegebb és sósabb lesz, mint a környezetében, így rövidesen megjelenik ez a tornádó alakú tengeri jégcsap. Ha ez eléri a tengerfeneket, konkrétan mindent megfagyaszt, amihez hozzáér. Így volt már példa arra, hogy pár másodperc alatt több métert is elborított, ezzel megfagyasztva az ott élő tengeri sinöket, csillagokat és egyéb élőlényeket. Hamarosan folytatjuk tovább a hulló csillaggal és a további természeti jelenségekkel, de előtte zenélünk a Megafonban.

0: Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

Folytatjuk tovább a nagyvilágrobotot a kirakatban, a világ tele van csodákkal, ilyen csoda például a hullócsillag is. Nyáron különösen az augusztusi időszakban megéri kémlelni az égboltot, hiszen rengeteg hullócsillagot láthatunk. Noha számtalan legenda kapcsolódott már ezekhez, igazából egészen egyszerű magyarázat van a hullócsillagok kialakulására. Az űrben keringő kövek, porszemek ilyenkor belépnek a földi légkörbe, majd ennek során nagy sebesség hatására elégnek. Ennek fényét látjuk, amikor egy hullócsillagot nézünk az égen. Méretétől függ, hogy mennyi ideig láthatjuk az égen. Vajon hogyan alakulnak ki a víznyelők? Bizonyos természeti jelenségek nagyon veszélyesek lehetnek. Floridában például egy férfi békésen aludt a hálószobájában, amikor egy víznyelő alakult ki a lakása alatt, és ő is belezuhant. A víznyelő lényegében egy kisebb bemélyedés, amelyben egykor víz volt, ám nem ritka, hogy a behordott anyag és növényzet feltölti, és nem is veszük észre, így építkeznek rá. Amikor viszont esőzések során sok víz jutott alajba és a növényekbe, megesik, hogy ezek beszakadnak, így keletkeznek az úgynevezett víznyelők. Végül pedig pár szó a világító tengerekről is. Nem képszerkesztő program eredménye, tényleg léteznek olyan tengerpartok, ahol éjjel azt láthatjuk, hogy minden kék fényárban úszik. Ez a természeti jelenség a fitoplanktonok műve. Ezek kis mikroorganizmusok, amelyek a vízben élnek, és ezek a hullámmozgások hatására meglepő fényjátékkal reagálnak. A Maldív-szigeteknél és Puerto Ricóban egészen gyakori látvány, és nem véletlenül imádják is az emberek, egyszerűen mesébe illő.

0: Bezárom a kirakat ablakait már, a holnap reggel várja önöket Olicsek Ádám és csapata a reggeli stáb, utána pedig 10 órától kirakat ismét velem Rédei Renivel. Csodaszép délutánt kívánok önöknek, a továbbiakban is legyenek jók, vigyázzanak magukra, és holnap ismét kirakat délelőtt 10-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
5: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
2: Reklámot hallottak.
6: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Közös kiállás sürget a Magyar Vasút Társaság egyik munkatársa azért, hogy ismét működjön a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti kötött pályás személyszállítás. Szabó Szilárd egy internetes fórum vezetőjeként mutatkozott be a közönségnek. Érvelése szerint ütemes menetrendre van szükség ezen a területen, és a térség turisztikai kincseinek jobb elérhetősége is indokolja a vasúti közlekedés újraindítását. Vita indító hozzászólásában arra kéri a követőket, hogy osszanak meg az interneten a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonallal kapcsolatos emlékeket, vasúti jegyeket. Együtt léptek fel a lakók egy gyorshajtó utcabelivel szemben Balassagyarmaton. A Jószív utcában rendszeresen ugyanabban az időpontban hajt végig egy BMW-s, aki minden határt túllépve becslések szerint több mint 100 km-es óránkénti sebességgel vezet a lakott területen belül. A szűk utcában élők megelégelték az állandósult problémát és összefogtak. Az ismert időpontban együtt álltak ki az út szélére, és amikor közeledett a gyorshajtó autós lassan, mindkét oldalról befelé léptek az úttestre, ezzel fékezésre kényszerítve a sofőrt. Az autó vezetője fenyegetően lépett fel a lakókkal szemben, akik viszont közölték, hogy a bizonyító képeket és videókat elküldik a rendőrségnek, és jogi útra terelik az ügyet. Az eset a hét elején történt, azóta nincs probléma a sofőrrel. Elharapózó állattartási problémák miatt adott ki közleményt Karancsalja jegyzője. László Tünde arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a kutyatartók kötelessége gondoskodni arról, hogy az ingatlanok kerítései kifogástalanok legyenek, a kutyák elszökését megakadályozzák. Kiemelte, a kutyákat kikötni és láncon tartani nem lehet. Az állattartására ahhoz megfelelő mozgástér szükséges. A kiadott közlemény kapcsán internetes fórumokon a környékbeli lakók megjegyzik. A helyi önkormányzatok rendszeresen szemet hunynak, a probléma megoldása helyett inkább kivárnak. A hozzászólások szerint Karancsalja példája kiemelkedően jó, mert túl a figyelmeztetésen azt is leírták, hogy aki nem tesz eleget az elégséges állattartás követelményeinek, 450 ezer forintig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtják. Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést, és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Robbanás történt a dél-németországi Augsburg főpályaudvarának közelében. Két ember könnyebben megsérült, közölte a német rendőrség. A bajor tartományi hatóság tájékoztatása szerint egy ismeretlen tárgy robbant fel az épület egyik átjárójában. A detonációban ablakok is megrongálódtak. A pályaudvaron korlátozásokat vezettek be, a környékén pedig fennakadások voltak a közút és a tömegközlekedésben. A Münchentől mintegy 55 kilométerre északnyugatra fekvő Augsburg a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja.
1: Időjárás.
7: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok körül alakul.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
5: Közlekedés.
7: Napközben a kettes úton Szűdliget belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
5: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
6: Mega jó hangulatban.
8: Megafon. Nagyot szól.

0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Anyaként tekintett kiskorú barátnőjére a gyilkos, akit aztán megölt. Megkezdődött a balassagyarmati törvényszéken a Széchenyi különös gyilkosság tárgyalása. A vád szerint P. Tamás Széchenyben egy késő esti órán támadta meg gyermekkorú barátnőjét, megölte őt, majd emésztőgödörbe dobta a holttestet. A bíróság előtt azzal védekezett, semmilyen gyilkossági szándéka nem volt, és zavartan viselkedett abban az időben. P. Tamás úgy fogalmazott, úgy tekintett a kislányra, mintha a saját anyja volna. Az ügyel kapcsolatban dr. Rátkai Tíme, a jogász mondta el, hogy a férfit korábban a lány bántalmazásáért és megerőszakolásáért már börtönbüntetésre ítélték. A vádlott arról is beszélt, hogy aznap elvesztett kisgyermeknek érezte magát, és mentálisan is rossz állapotban volt. Nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. Megkezdődött a Nógrádi Enjoy Park Kft. Végelszámolása. A tulajdonos vármegyei önkormányzat arról döntött augusztusi ülésén, hogy új ügyvezetőt nevez ki, akinek a cég megszüntetése lesz a feladata. A társaságot Becsó Zsolt korábbi országgyűlési képviselő ötlete szerint alapították, azzal a céllal, hogy Kelet-Nógrád turisztikai rendszerét alkothassák meg, és azt, mint lehetséges gazdasági erőt mutassák fel. A politikus terve volt a meglévő turisztikai szolgáltatások ajánlása a palóc gasztronómia kiemelésével. Becsó Zsolt 2021-ben úgy fogalmazott a tervről, hogy egy új szemléletű programot építünk, szeretnénk létrehozni valami egészen különlegeset, amely végül sosem valósult meg. A vármegyei önkormányzat augusztusi ülésén megválasztott Ócsai Dániel felszámoló dolga, hogy 2031-ig jogutód nélkül szüntesse meg a céget. Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést, és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. 6 pontból álló kérdés sort tett közzé a magyar kormánynak címezve a Független Benzinkutak Szövetsége, amelyben azt firtatja, hogy nem vallják be a vezető politikusok az üzemanyag magas árának valódi okait. A társaság a miniszterelnököt idézve azt írta, Magyar Péter azt ígérte, minden magyart képviselni fog a politikában, miközben több ezer magyar család benzinkutas vállalkozóval nem törődik a Tisza párt. Álláspontjuk szerint a kormány velük fizetteti meg a MOL rekord nyereségét, és a már egyszer adóztatott tevékenységet is újra adóztatják. A szövetség összefoglalója alapján 20-szoros kiskereskedelmi adó is terheli a munkájukat, és közben a kormány nem vallja be, miért drága valójában az üzemanyag Magyarországon. A Független Benzinkutasok véleménye szerint a magyar kisvállalkozó nem számít semmit, már annyit sem, mint a Fidesznek számított.
1: Közlekedés.
0: Napközben a 2-es úton Sződ-Liget belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
2: És most a hírek

0: Reklám. Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet, ha te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
11: Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap.
12: Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre.
13: Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én.
14: Balassagyarmaton, a Palócligetben.
15: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
16: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
17: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád!
18: Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós!
17: Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
0: Reklámot hallottak!
5: 17 óra van!
0: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Anyaként tekintett kiskorú barátnőjére a gyilkos, akit aztán megölt. Megkezdődött a balassagyarmati törvényszéken a Széchenyi különös gyilkosság tárgyalása. A vád szerint P. Tamás Széchenyben egy késő esti órán támadta meg gyermekkorú barátnőjét, megölte őt, majd emésztőgödörbe dobta a holttestet. A bíróság előtt azzal védekezett, semmilyen gyilkossági szándéka nem volt, és zavartan viselkedett abban az időben. P. Tamás úgy fogalmazott, úgy tekintett a kislányra, mintha a saját anyja volna. Az üggyel kapcsolatban dr. Rátkai Tímea jogász mondta el, hogy a férfit korábban a lány bántalmazásáért és megerőszakolásáért már börtönbüntetésre ítélték. A vádlott arról is beszélt, hogy aznap elvesztett kisgyermeknek érezte magát, és mentálisan is rossz állapotban volt. Nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. Megkezdődött a Nógrádi Enjoy Park Kft. Végelszámolása. A tulajdonos vármegyei önkormányzat arról döntött augusztusi ülésén, hogy új ügyvezetőt nevez ki, akinek a cég megszüntetése lesz a feladata. A társaságot Becsó Zsolt korábbi országgyűlési képviselő ötlete szerint alapították, azzal a céllal, hogy Kelet-Nógrád turisztikai rendszerét alkothassák meg, és azt, mint lehetséges gazdasági erőt mutassák fel. A politikus terve volt a meglévő turisztikai szolgáltatások ajánlása a Palóc gasztronómia kiemelésével. Becsó Zsolt 2021-ben úgy fogalmazott a tervről, hogy egy új szemléletű programot építünk. Szeretnénk létrehozni valami egészen különlegeset, amely végül sosem valósult meg. A vármegyei önkormányzat augusztusi ülésén megválasztott Ócsai Dániel felszámoló dolga, hogy 2031-ig jogutód nélkül szüntesse meg a céget. Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést, és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. 6 pontból álló kérdés sort tett közzé a magyar kormánynak címezve a Független Benzinkutak Szövetsége, amelyben azt firtatja, hogy nem vallják be a vezető politikusok az üzemanyag magas árának valódi okait. A társaság a miniszterelnököt idézve azt írta, Magyar Péter azt ígérte, minden magyart képviselni fog a politikában, miközben több ezer magyar család benzinkutas vállalkozóval nem törődik a Tisza párt. Álláspontjuk szerint a kormány velük fizetteti meg a MOL rekord nyereségét, és a már egyszer adóztatott tevékenységet is újra adóztatják. A szövetség összefoglalója alapján 20-szoros kiskereskedelmi adó is terheli a munkájukat, és közben a kormány nem vallja be, miért drága valójában az üzemanyag Magyarországon. A Független Benzinkutasok véleménye szerint a magyar kisvállalkozó nem számít semmit, már annyit sem, mint a Fidesznek számított.
19: Közlekedés.
5: Napközben a 2-es úton Sződ-Liget belterületén, Vácon a Balassagyarmati úton és Verőcén az Árpád úton várható trafipax. Sebességet mérnek Vácrát úton és Mohorán is.
19: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
20: mega jó hangulatban.
21: Megafon, nagyot szól.

0: pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
1: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
0: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
1: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
2: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Reklámot hallottak.
4: 18 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 3-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Hírek.
4: Anyaként tekintett kiskorú barátnőjére a gyilkos, akit aztán megölt. Megkezdődött a balassagyarmati törvényszéken a Széchenyi különös gyilkosság tárgyalása. A vád szerint P. Tamás Széchenyben egy késő esti órán támadta meg gyermekkorú barátnőjét, megölte őt, majd emésztőgödörbe dobta a holttestet. A bíróság előtt azzal védekezett, semmilyen gyilkossági szándéka nem volt, és zavartan viselkedett abban az időben. P. Tamás úgy fogalmazott, úgy tekintett a kislányra, mintha a saját anyja volna. Az üggyel kapcsolatban dr. Rátkai Tíme, a jogász mondta el, hogy a férfit korábban a lány bántalmazásáért és megerőszakolásáért már börtönbüntetésre ítélték. A vádlott arról is beszélt, hogy aznap elvesztett kisgyermeknek érezte magát, és mentálisan is rossz állapotban volt. Nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. Dr. Rátkai Tíme, a jogást hallják.
6: Azt mondta, hogy nem érzi magát gyilkosnak, mert őt nem ölési szándék vezette, és szexuális vágy sem vezérelte. Beszélt arról, hogy aznap összeveszett a barátnőjével, akit, milyen érdekes, szinte anyjaként szeretett. Emlékezzünk vissza, hogy ő volt az a lány, akinek a megerőszakolásáért és a bántalmazásáért börtönbüntetést is kapott. És úgy érezte magát aznap, mint egy elveszett kisgyermek. Többször utalt arra is, hogy nincs rendben mentálisan, és nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. A tárgyaláson P. Tamás megpróbálta megmagyarázni a viselkedését is. A korabeli híradások arról számoltak be, hogy úgy tűnt, mint aki teljesen bolondnak teteti magát.
4: Közös kiállás sürget a Magyar Vasút Társaság egyik munkatársa azért, hogy ismét működjön a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti kötött pályás személyszállítás. Szabó Szilárd egy internetes fórum vezetőjeként mutatkozott be a közönségnek. Érvelése szerint ütemes menetrendre van szükség ezen a területen, és a térség turisztikai kincseinek jobb elérhetősége is indokolja a vasúti közlekedés újraindítását. Vita indító hozzászólásában arra kéri a követőket, hogy osszanak meg az interneten a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonallal kapcsolatos emlékeket, vasúti jegyeket. Együtt léptek fel a lakók egy gyorshajtó utcabelivel szemben Balassagyarmaton. A Jószív utcában rendszeresen ugyanabban az időpontban hajt végig egy BMW-s, aki minden határt túllépve, becslések szerint több mint 100 kilométeres óránkénti sebességgel vezet a lakott területen belül. A szűk utcában élők megelégelték az állandósult problémát és összefogtak. Az ismert időpontban együtt álltak ki az út szélére, és amikor közeledett a gyorshajtó autós lassan, mindkét oldalról befelé léptek az úttestre, ezzel fékezésre kényszerítve a sofőrt. Az autó vezetője fenyegetően lépett fel a lakókkal szemben, akik viszont közölték, hogy a bizonyító képeket és videókat elküldik a rendőrségnek, és jogi útra terelik az ügyet. Az eset a hét elején történt, azóta nincs probléma a sofőrrel. Megkezdődött a Nógrádi Enjoy Park Kft. Végás számolása. A tulajdonos vármegyei önkormányzat arról döntött augusztusi ülésén, hogy új ügyvezetőt nevez ki, akinek a cég megszüntetése lesz a feladata. A társaságot Becsó Zsolt korábbi országgyűlési képviselő ötlete szerint alapították, azzal a céllal, hogy Kelet-Nógrád turisztikai rendszerét alkothassák meg, és azt, mint lehetséges gazdasági erőt mutassák fel. A politikus terve volt a meglévő turisztikai szolgáltatások ajánlása a palóc gasztronómia kiemelésével. Becsó Zsolt 2021-ben úgy fogalmazott a tervről, hogy egy új szemléletű programot építünk. Szeretnénk létrehozni valami egészen különlegeset, amely végül sosem valósult meg. A vármegyei önkormányzat augusztusi ülésén megválasztott Ócsai Dániel felszámoló dolga, hogy 2031-ig jogutód nélkül szüntesse meg a céget. Elharapózó állattartási problémák miatt adott ki közleményt Karancsalja jegyzője. László Tünde arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a kutyatartók kötelessége gondoskodni arról, hogy az ingatlanok kerítései kifogástalanok legyenek, a kutyák elszökését megakadályozzák. Kiemelte, a kutyákat kikötni és láncon tartani nem lehet. Az állattartására ahhoz megfelelő mozgástér szükséges. A kiadott közlemény kapcsán internetes fórumokon a környékbeli lakók megjegyzik. A helyi önkormányzatok rendszeresen szemet hunynak, a probléma megoldása helyett inkább kivárnak. A hozzászólások szerint Karancsalja példája kiemelkedően jó, mert túl a figyelmeztetésen azt is leírták, hogy aki nem tesz eleget az elégséges állattartás követelményeinek, 450 ezer forintig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtják. László Tündét, Karancsalja jegyzőjét hallják.
5: Sajnálatos módon igen, van rá rossz példa. Sajnos Karancskesziben is történt egy kollégával a közelmúltban egy kóborebnek a megtámadása, és ezért is fontos ez, én azt gondolom, minden településen élő biztonsága érdekében. Tehát van rossz példa is, de én azt gondolom, hogy az ebek számának a növekedése is indokolja ennek a felhívásnak az időszerűségét. Azért, hogy a településen élők, közlekedők életét, biztonságát meg tudjuk őrizni, illetve hogy maguk az ebtartók is figyeljenek az elkószáló ebeikre.
4: Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. A Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban alul maradt a Tahitót falu csapata a Vác Deákvárral szemben. A félidőben 1-1-es állással mentek szünetre a játékosok, majd a második játék részben egyértelműen a Vác Deákvár került fölénybe. További 2 góllal biztosították be magukat, a végeredmény 3-1 lett. 2 forduló után jelenleg a Páty áll az élen 6 ponttal, azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel, második az Ecser, harmadik helyen pedig a Budakalász csapata várja a folytatást. A Vác Deákvár a 9.
2: Közlekedés. Közlekedés.
4: Északa Salgótarjában a Füleki úton várható trafipax.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel, mega jó hangulatban.
7: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
0: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21! Számolj utána!
2: Megéri hozzánk jönni!
3: Megéri hozzánk jönni!
0: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassa gyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zaptons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én. Balassagyarmaton a Palócligetben.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
0: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Reklámot hallottak.
5: 19 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Megkezdődött a Nógrádi Enjoy Park Kft. Végelszámolása. A tulajdonos vármegyei önkormányzat arról döntött augusztusi ülésén, hogy új ügyvezetőt nevez ki, akinek a cég megszüntetése lesz a feladata. A társaságot Becsó Zsolt korábbi országgyűlési képviselő ötlete szerint alapították, azzal a céllal, hogy Kelet-Nógrád turisztikai rendszerét alkothassák meg, és azt, mint lehetséges gazdasági erőt mutassák fel. A politikus terve volt a meglévő turisztikai szolgáltatások ajánlása a Palóc gasztronómia kiemelésével. Becsó Zsolt 2021-ben úgy fogalmazott a tervről, hogy egy új szemléletű programot építünk, szeretnénk létrehozni valami egészen különlegeset, amely végül sosem valósult meg. A vármegyei önkormányzat augusztusi ülésén megválasztott Ócsai Dániel felszámoló dolga, hogy 2031-ig jogutód nélkül szüntesse meg a céget. A Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban alul maradt a Tahitót falu csapata a Vác Deákvárral szemben. A fél időben 1-1-es állással mentek szünetre a játékosok, majd a második játék részben egyértelműen a Vác Deákvár került fölénybe. További 2 góllal biztosították be magukat, a végeredmény 3-1 lett. 2 forduló után jelenleg a Páty áll az élen 6 ponttal, azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel, második az Ecser, harmadik helyen pedig a Budakalász csapata várja a folytatást. A Vác Deákvár a 9. Majdnem 200-zal szágoldott az M6-os autópályán egy autós, akinek gyorshajtását a rendőrök dokumentálták. A megengedett sebesség másfélszerese 140 ezer forint büntetéssel jár. A 37 éves férfi a helyszínen elismerte a gyorshajtás tényét. A közlemény szerint, habár az M6-os autópálya legkevésbé forgalmas a hazai gyorsforgalmi utak között, mégsem engedélyezett annak versenypályaként használata. Mindenkire egységesen kötelező a 130-as megengedés. Sebességkorlátozás betartása. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta szorgalmazza, hogy vagyonelkobzást kell elrendelni arra a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet valaki a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. Ellopták egy kaliforniai sörfőzde kamionját benne 18 ezer liter termékkel. Az akciót két részletben hajtották végre. Az első esetben még legálisan indult el a kamion 45 ezer dollárnyi sörrel, de a célpontra sosem érkezett meg. A másik 25 ezer dolláros szállítmányt pedig hamis papírok bemutatásával vitték el ismeretlenek egy raktárból. A sörfőzde feljelentést tett, de a nyilvánosság számára humoros megjegyzésben üzent az elkövetőnek: nem hibáztatunk, ha barátaid előtt azzal akarsz dicsekedni, hogy mennyi söröd van, de jobban örültünk volna, ha tisztességes úton jutsz hozzá. Erős kritikákat váltott ki az interneten Selena Gomez meztelen napozása. A közzétett kép miatt sok rajongó háborog, mert szerintük nem illik Selena imázsába az ilyen fotó. Hamarosan kiderült, hogy nem önszántából jutott el az internetezőkhöz a kép, ugyanis azt a férje osztotta meg az énekesnő tudta nélkül. A fotón Selena Gomez egy jakton hasonfekve látható, amint éppen észreveszi a kamerát, és emiatt eltakarja az arcát.
4: Közlekedés.
6: Éjszaka Salgótarjában a Füleki úton várható trafipax.
4: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Közös kiállás sürget a Magyar Vasút Társaság egyik munkatársa azért, hogy ismét működjön a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti kötött pályás személyszállítás. Szabó Szilárd egy internetes fórum vezetőjeként mutatkozott be a közönségnek. Érvelése szerint ütemes menetrendre van szükség ezen a területen, és a térség turisztikai kincseinek jobb elérhetősége is indokolja a vasúti közlekedés újraindítását. Vita indító hozzászólásában arra kéri a követőket, hogy osszanak meg az interneten a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonallal kapcsolatos emlékeket, vasúti jegyeket. Együtt léptek fel a lakók egy gyorshajtó utcabelivel szemben Balassagyarmaton. A Jó Szív utcában rendszeresen ugyanabban az időpontban hajt végig egy BMW-s, aki minden határt túllépve becslések szerint több mint 100 km-es óránkénti sebességgel vezet a lakott területen belül. A szűk utcában élők megelégelték az állandósult problémát és összefogtak. Az ismert időpontban együtt álltak ki az út szélére, és amikor közeledett a gyorshajtó autós lassan mindkét oldalról befelé léptek az úttestre, ezzel fékezésre kényszerítve a sofőrt. Az autó vezetője fenyegetően lépett fel a lakókkal szemben, akik viszont közölték, hogy a bizonyító képeket és videókat elküldik a rendőrségnek, és jogi útra terelik az ügyet. Az eset a hét elején történt, azóta nincs probléma a sofőrrel. Elharapózó állattartási problémák miatt adott ki közleményt Karancsalja jegyzője. László Tünde arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a kutyatartók kötelessége gondoskodni arról, hogy az ingatlanok kerítései kifogástalanok legyenek, a kutyák elszökését megakadályozzák. Kiemelte, a kutyákat kikötni és láncon tartani nem lehet. Az állattartására ahhoz megfelelő mozgástér szükséges. A kiadott közlemény kapcsán internetes fórumokon a környékbeli lakók megjegyzik. A helyi önkormányzatok rendszeresen szemet hunynak, a probléma megoldása helyett inkább kivárnak. A hozzászólások szerint Karancsalja példája kiemelkedően jó, mert túl a figyelmeztetésen azt is leírták, hogy aki nem tesz eleget az elégséges állattartás követelményeinek, 450 ezer forintig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtják. Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyjövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Robbanás történt a dél-németországi Augsburg főpályaudvarának közelében. Két ember könnyebben megsérült, közölte a német rendőrség. A bajor tartományi hatóság tájékoztatása szerint egy ismeretlen tárgy robbant fel az épület egyik átjárójában. A detonációban ablakok is megrongálódtak. A pályaudvaron korlátozásokat vezettek be, a környékén pedig fennakadások voltak a közút és a tömegközlekedésben. A Münchentől mintegy 55 kilométerre északnyugatra fekvő Augsburg a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja.
1: Közlekedés. Közlekedés.
0: Északa Salgótarjában a Füleki úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyjövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Majdnem 200-zal száguldott az M6-os autópályán egy autós, akinek gyors hajtását a rendőrök dokumentálták. A megengedett sebesség másfélszerese 140.000 forint büntetéssel jár. A 37 éves férfi a helyszínen elismerte a gyors hajtás tényét. A közlemény szerint, habár az M6-os autópálya legkevésbé forgalmas a hazai gyorsforgalmi utak között, mégsem engedélyezett annak versenypályaként használata. Mindenkire egységesen kötelező a 130-as megengedés. Sebességkorlátozás betartása. Októberben 110 eurós támogatást kapnak az általános iskolai első osztályosok családjai Szlovákiában. Az egyszeri támogatás célja az iskola kezdéssel járó kiadások mérséklése. A munkaügyi hivatalok az alapiskoláktól és a minisztériumi nyilvántartásból kapják meg az adatokat az iskola kezdő kisdiákokról. A támogatást csak akkor kell kérvényezni, ha a szülő más uniós tagállamból kap a gyerek után családi pótlékot. Ellopták egy kaliforniai sörfőzde kamionját benne 18.000 liter termékkel. Az akciót két részletben hajtották végre. Az első esetben még legálisan indult el a kamion 45.000 dollárnyi sörrel, de a célpontra sosem érkezett meg. A másik 25.000 dolláros szállítmányt pedig hamis papírok bemutatásával vitték el ismeretlenek egy raktárból. A sörfőzde feljelentést tett, de a nyilvánosság számára humoros megjegyzésben üzent az elkövetőnek: nem hibáztatunk, ha barátaid előtt azzal akarsz dicsekedni, hogy mennyi söröd van, de jobban örültünk volna, ha tisztességes úton jutsz hozzá.
1: Közlekedés.
2: Északa Salgótarjában a Füleki úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 3-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
4: Hírek.
3: Anyaként tekintett kiskorú barátnőjére a gyilkos, akit aztán megölt. Megkezdődött a balassagyarmati törvényszéken a Széchenyi különös gyilkosság tárgyalása. A vád szerint P. Tamás Széchenyben egy késő esti órán támadta meg gyermekkorú barátnőjét, megölte őt, majd emésztőgödörbe dobta a holttestet. A bíróság előtt azzal védekezett, semmilyen gyilkossági szándéka nem volt, és zavartan viselkedett abban az időben. P. Tamás úgy fogalmazott, úgy tekintett a kislányra, mintha a saját anyja volna. Az üggyel kapcsolatban dr. Rátkai Tíme a jogász mondta el, hogy a férfit korábban a lány bántalmazásáért és megerőszakolásáért már börtönbüntetésre ítélték. A vádlott arról is beszélt, hogy aznap elvesztett kisgyermeknek érezte magát, és mentálisan is rossz állapotban volt. Nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. Dr. Rátkai Tíme a jogást hallják.
5: Azt mondta, hogy nem érzi magát gyilkosnak, mert őt nem ölési szándék vezette, és szexuális vágy sem vezérelte. Beszélt arról, hogy aznap összeveszett a barátnőjével, akit, milyen érdekes, szinte anyjaként szeretett. Emlékezzünk vissza, hogy ő volt az a lány, akinek a megerőszakolásáért és a bántalmazásáért börtönbüntetést is kapott. És úgy érezte magát aznap, mint egy elveszett kisgyermek. Többször utalt arra is, hogy nincs rendben mentálisan, és nem mindig tud különbséget tenni álom és valóság között. A tárgyaláson P. Tamás megpróbálta megmagyarázni a viselkedését is. A korabeli híradások arról számoltak be, hogy úgy tűnt, mint aki teljesen bolondnak teteti magát.
3: Közös kiállás sürget a Magyar Vasút Társaság egyik munkatársa azért, hogy ismét működjön a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti kötött pályás személyszállítás. Szabó Szilárd egy internetes fórum vezetőjeként mutatkozott be a közönségnek. Érvelése szerint ütemes menetrendre van szükség ezen a területen, és a térség turisztikai kincseinek jobb elérhetősége is indokolja a vasúti közlekedés újraindítását. Vita indító hozzászólásában arra kéri a követőket, hogy osszanak meg az interneten a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonallal kapcsolatos emlékeket, vasúti jegyeket. Együtt léptek fel a lakók egy gyorshajtó utcabelivel szemben Balassagyarmaton. A Jó Szív utcában rendszeresen ugyanabban az időpontban hajt végig egy BMW-s, aki minden határt túllépve becslések szerint több mint 100 kilométeres óránkénti sebességgel vezet a lakott területen belül. A szűk utcában élők megelégelték az állandósult problémát és összefogtak. Az ismert időpontban együtt álltak ki az út szélére, és amikor közeledett a gyorshajtó autós lassan, mindkét oldalról befelé léptek az úttestre, ezzel fékezésre kényszerítve a sofőrt. Az autó vezetője fenyegetően lépett fel a lakókkal szemben, akik viszont közölték, hogy a bizonyító képeket és videókat elküldik a rendőrségnek, és jogi útra terelik az ügyet. Az eset a hét elején történt, azóta nincs probléma a sofőrrel. Megkezdődött a Nógrádi Enjoy Park Kft. Végelszámolása. A tulajdonos vármegyei önkormányzat arról döntött augusztusi ülésén, hogy új ügyvezetőt nevez ki, akinek a cég megszüntetése lesz a feladata. A társaságot Becsó Zsolt korábbi országgyűlési képviselő ötlete szerint alapították, azzal a céllal, hogy Kelet-Nógrád turisztikai rendszerét alkothassák meg, és azt, mint lehetséges gazdasági erőt mutassák fel. A politikus terve volt a meglévő turisztikai szolgáltatások ajánlása a palóc gasztronómia kiemelésével. Becsó Zsolt 2021-ben úgy fogalmazott a tervről, hogy egy új szemléletű programot építünk, szeretnénk létrehozni valami egészen különlegeset, amely végül sosem valósult meg. A vármegyei önkormányzat augusztusi ülésén megválasztott Ócsai Dániel felszámoló dolga, hogy 2031-ig jogutód nélkül szüntesse meg a céget. Elharapózó állattartási problémák miatt adott ki közleményt Karancsalja jegyzője. László Tünde arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a kutyatartók kötelessége gondoskodni arról, hogy az ingatlanok kerítései kifogástalanok legyenek, a kutyák elszökését megakadályozzák. Kiemelte, a kutyákat kikötni és láncon tartani nem lehet, Az állattartására ahhoz megfelelő mozgástér szükséges. A kiadott közlemény kapcsán internetes fórumokon a környékbeli lakók megjegyzik. A helyi önkormányzatok rendszeresen szemet hunynak. A probléma megoldása helyett inkább kivárnak. A hozzászólások szerint Karancsalja példája kiemelkedően jó, mert túl a figyelmeztetésen azt is leírták, hogy aki nem tesz eleget az elégséges állattartás követelményeinek, 450 000 forintig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtják. László Tündét, Karancsalja jegyzőjét hallják.
1: Sajnálatos módon igen, van rá rossz példa. Sajnos Karancskesziben is történt egy kollégával a közelmúltban egy kóborebnek a megtámadása, és ezért is fontos ez, én azt gondolom, minden településen élő biztonsága érdekében. Tehát van rossz példa is, de én azt gondolom, hogy az ebek számának a növekedése is indokolja ennek a felhívásnak az időszerűségét. Azért, hogy a településen élők, közlekedők életét, biztonságát meg tudjuk őrizni, illetve hogy maguk az ebtartók is figyeljenek az elkószáló ebeikre.
3: Fáradtság, rossz közérzet és étvágytalanság. Ezek a fertőző vírusos májgyulladás jellemző tünetei. Emelkedik az ilyen típusú megbetegedések aránya Nógrádban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 34. heti jelentés 6 regisztrált betegről tesz említést és arra figyelmeztet, hogy 4 esetben emésztőrendszeri panaszokkal járó megbetegedést regisztráltak. Emellett pedig egy hepatitis infektoiza, valamint a hepatitis A is felütötte a fejét. A vírus fertőzött étellel és itallal terjed. A betegség országosan növekvő tendenciát mutat. A Pest vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban alul maradt a Tahitót falu csapata a Vác Deákvárral szemben. A fél időben 1-1-es állással mentek szünetre a játékosok, majd a második játék részben egyértelműen a Vác Deákvár került fölénybe. További 2 góllal biztosították be magukat, a végeredmény 3-1 lett. 2 forduló után jelenleg a Páty áll az élen 6 ponttal, azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel második az Ecser, harmadik helyen pedig a Budakalász csapata várja a folytatást. A Vác Deákvár a 9.
2: Közlekedés.
3: Éjszaka Salgótarjában a Füleki úton várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szandi Hajni.
3: Hírek.
2: 6 pontból álló kérdés sort tett közzé a magyar kormánynak címezve a Független Benzinkutak Szövetsége, amelyben azt firtatja, hogy nem vallják be a vezető politikusok az üzemanyag magas árának valódi okait. A társaság a miniszterelnököt idézve azt írta, Magyar Péter azt ígérte, minden magyart képviselni fog a politikában, miközben több ezer magyar család benzinkutas vállalkozóval nem törődik a Tisza párt. Álláspontjuk szerint a kormány velük fizetteti meg a MOL rekord nyereségét, és a már egyszer adóztatott tevékenységet is újra adóztatják. A szövetség összefoglalója alapján 20-szoros kiskereskedelmi adó is terheli a munkájukat, és közben a kormány nem vallja be, miért drága valójában az üzemanyag Magyarországon. A Független Benzinkutasok véleménye szerint a magyar kisvállalkozó nem számít semmit, már annyit sem, mint a Fidesznek számított. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Csak az elmúlt két hétben 5 cm tapadt a Balaton, ami a korábbi évek bőségéhez képest látványos és aggasztó hiány, számolt be a bama.hu. Tavaly ilyenkor még 70 cm-en állt a víztükör, jelenleg 42 centi. Bár a mostani csökkenés riasztó, az ezredforduló aszályos éveihez képest van még tartalék a mederben. A 2000-es évek elején feljegyzett történelmi, mindössze 23 cm-es mélypont után évekbe telt a tó természetes regenerálódása. Erős kritikákat váltott ki az interneten Selena Gomez meztelen napozása. A közzétett kép miatt sok rajongó háborog, mert szerintük nem illik Selena imázsába az ilyen fotó. Hamarosan kiderült, hogy nem önszántából jutott el az internetezőkhöz a kép, ugyanis azt a férje osztotta meg az énekesnő tudta nélkül. A fotón Selena Gomez egy jakton hasonfekve látható, amint éppen észreveszi a kamerát, és emiatt eltakarja az arcát.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgótarjában a Füleki úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Az volt a szerelem hullámosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 4-én a mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Emellett azt is közölte, hogy meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a Vicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult áldatlan és embertelen állapotokról. A kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A Duna alacsony vízállása a pécsi hőerőmű és a mohácsi farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tömlőket használtak, így tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Lemondásra szólította fel Lannert Judit oktatási minisztert a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence úgy fogalmazott, még soha senki nem sértette így meg a magyar pedagógusokat, mint Lannert Judit oktatási miniszter, aki végtelenül nagyképűen és lekezelően elmondta, hogy a magyar pedagógusok képtelenek az önálló gondolkodásra, minden iskolaigazgatót ki kellene rúgni, a kis létszámú iskolákat pedig be kellene zárni. Bejegyzésében az oktatási miniszter egy interjújából mellékelt egy felvétel részletet, amelyben a tárcavezető többek között azt is mondja, hogy meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat, a sok kis iskolát, valamint ő az összes igazgatót leváltaná. Nem kell sokat várniuk a rajongóknak Miley Cyrus új lemezére. Az énekesnő bejelentette, szeptember 18-án érkezik a 10 dalos album, amelyet először a megjelenést követően Los Angelesben fog előadni.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.
2: Ha, you know some people just don't know what I'm talking about, but I know you understand. Yeah.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Emellett azt is közölte, hogy meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a Vicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult áldatlan és embertelen állapotokról. A kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A Duna alacsony vízállása a pécsi hőerőmű és a mohácsi farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tömlőket használtak, így tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Lemondásra szólította fel Lannert Judit oktatási minisztert a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence úgy fogalmazott, még soha senki nem sértette így meg a magyar pedagógusokat, mint Lannert Judit oktatási miniszter, aki végtelenül nagyképűen és lekezelően elmondta, hogy a magyar pedagógusok képtelenek az önálló gondolkodásra, minden iskolaigazgatót ki kellene rúgni, a kis létszámú iskolákat pedig be kellene zárni. Bejegyzésében az oktatási miniszter egy interjújából mellékelt egy felvétel részletet, amelyben a tárcavezető többek között azt is mondja, hogy meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat, a sok kis iskolát, valamint ő az összes igazgatót leváltaná. Nem kell sokat várniuk a rajongóknak Miley Cyrus új lemezére. Az énekesnő bejelentette, szeptember 18-án érkezik a 10 dalos album, amelyet először a megjelenést követően Los Angelesben fog előadni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon,
0: nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. Emellett azt is közölte, hogy meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a Vicskei gyermekotthonban történtekről, valamint a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult áldatlan és embertelen állapotokról. A kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A Duna alacsony vízállása a pécsi hőerőmű és a mohácsi farost lemezgyár ipari víz ellátását is fenyegette, ezért ideiglenes megoldásokat kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk a vízügyi szakembereknek a létesítményeket kiszolgáló mohácsi víz kiemelőnél, közölte a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. A tájékoztatás szerint ennek részeként a rendelkezésre álló pontonra ideiglenesen felszereltek két szivattyút, amelyeket a szívóaknába telepített szivattyúk nyomóvezetékére csatlakoztattak, ehhez pedig tömlőket használtak, itt tették biztosíthatóvá alacsony Dunavízszintnél is a létesítmények ipari vízellátását. Lemondásra szólította fel Lannert Judit oktatási minisztert a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence úgy fogalmazott, még soha senki nem sértette így meg a magyar pedagógusokat, mint Lannert Judit oktatási miniszter, aki végtelenül nagyképűen és lekezelően elmondta, hogy a magyar pedagógusok képtelenek az önálló gondolkodásra, minden iskolaigazgatót ki kellene rúgni, a kis létszámú iskolákat pedig be kellene zárni.